0: Petőfi Rádió.
1: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: álmom.
1: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
2: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
1: Zené vagy énekelj,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lassan már fél három felé ballag az idő ezen a csendes kedd hajnalon június 16-án. Ha még talpon vagy, vagy esetleg most indítod a korai műszakot, akkor hoztam neked pár gondolatot a kávé mellé, amivel el tudjuk ütni a következő perceket. Kezdjük a legfontosabbal, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk minden Justine nevű hallgatónak, és persze hatalmas tortát, boldog születésnapot mindenkinek, aki a mai napon fújja el a gyertyákat. Június 16-a egy egészen különleges dátum a naptárban, mert hogy ma van a Független Magyarország napja, pontosan 34 éve, 1992-ben nyilvánították emléknappá ezt a napot, amivel tisztelgünk az 56-os forradalom és szabadságharc vértanúinak emléke előtt, és ünnepeljük a szovjet csapatok 91-es történelmi kivonulását hazánkból. Ha pedig a képek és a mozi szerelmese vagy, ma egy igazi legenda előtt is fejet hajtunk, ma lenne 96 éves a szegedi születésű Oscar és BAFTA díjas magyar-amerikai operatőr óriás Zsigmond Vilmos. Ő az az ember, akit Hollywoodban a fények és az atmoszféra abszolút mestereként tiszteltek, és akit az operatőrök nemzetközi céhe a filmtörténet 10 legbefolyásosabb kameramágusa közé választott. Olyan felejthetetlen képi világú remek műveket köszönhetünk neki, mint a Szarvasvadász, a Maverick, az Eastwicki boszorkányok, vagy éppen az itthon forgatott Bánkbán. Most viszont ne hagyjuk el csendesedni a kelt hajnalt, jöjjön egy kis dallamos ébresztő a sötétben. Itt van Gábor Márkó és a Fel kéne nőni a Petőfi.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Hát az egészen biztos, hogy a rengeteg napsütésé lesz majd a főszerep, bár időnként megjelennek majd gomoly felhők az égen. Komoly csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk, maximum néhol alakulhat ki egy-egy teljesen jelentéktelen gyors zápor. A szélre viszont azért oda kell, hogy figyeljünk, ami egy kicsit ronthatja majd a hőérzetünket. Autósok, figyelem, most hajnalban és a kora reggeli órákban, főként a délnyugati ország részben foltokban pára és sűrűbb köd is képződhet, úgyhogy ott csak óvatosan, mindenképpen tartsd a követési távolságot. A hőmérsékletekre viszont egyáltalán nem lehet panaszunk, a mostani kissé hűvösebb 6 és 15 fok közötti minimumok után délutánra egészen 24 és 29 fok közé melegszik a levegő, ez még pont a hétvégére jósolt kíméletlen hőségriadó előtti tökéletes, szerethető nyárias idő, úgyhogy élvezzük ki a kellemes meleget a mai napon, most pedig guruljunk tovább a kedd reggel felé a legjobb hazai zenékkel. Itt is van a Nomád a folytatásban. Ez a Remény hídjai a Petőfi.

0: Bilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
1: Hát Isten ments, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És már indítjuk is a kett hajnal egy újabb óráját. 3 óra után járunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára találkozhatsz a Penkeztik csapatával. Itt lesz az Ék is, de előbb a From the Sky próbál minket ébren tartani az éjszakai műszakban. Ez az Antarktika.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Maradunk a mélyebb, filozófikusabb gondolatoknál ezen a kett hajnalon, de most a hazai modern metal világában kalandozunk, ahol a súlyos riffek mögött azért igazi lelki utazás is rejlik. Az Everflash története még 2001-ben kezdődött, de a banda egy hosszabb szünet után 2019-ben tért vissza igazán a köztudatba. 2021 végén pedig a Számíthatsz Rám című EP-jükkel tették le újra a névjegyüket. A legújabb Két világ közt című daluk már a formálódó nagy lemezük előfutára, és egyben a harmadik olyan dal, ami a legfrissebb felállásban Várhalmi György elementáris énekével készült. A szerzemény a veszteség és az útkeresés legbelső folyamatait boncolgatja, azt a szabadságot, ami paradox módon pont a teljes széthullás után az abszolút mélyponton születik meg az emberben. De hogy a hajnali órákban egy kicsit finomítsunk a hangulaton, most a csapat egy egészen különleges, intimebb arcát mutatja meg. Most az Édenkert szól tőlük akusztikus verzióban.

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondta tévedek. Minden éri.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Láttál már kocsákat világuralomra törni? Mert ha még nem, akkor most jól figyelj, ugyanis a Komárom-Esztergom megyéből indult Quack zenekar pontosan erre készül. A csapat története az élő példa arra, hogy a tehetség mellett a vasakarat az, ami aztán tényleg meg tud mozgatni hegyeket. Bár a legelső tehetségkutatós szárny bontogatásaikat még nem koronázta azonnali siker, a srácok nem adták fel, újra és újra nekivágtak. A melónak pedig meglett a gyümölcse. Megnyerték a Peron tehetségkutatót, bezsebelték az Öröm a zene külön díját, a Veszprémi utca zenefesztiválról is elhozták a közönségdíjat, majd a TV képernyőt szintén meghódították. 2023-ban az Akkor is című slágerükkel egészen a Dal döntőig meneteltek, egy évvel később pedig a Sosem elég repítette őket az elődöntőig. Ma már rendszeresen pörögnek a rádióban a zenéik, megjárták a Strandfesztivált, az A38 hajót és olyan legendák előtt tuningolták a hangulatot, mint az Ocsó Macsó vagy éppen a Republik. És hogy mi a cél? Elvinni a dalaikat a világ minden pontjára. Itt a Quack és a Sosem elég a Petőfi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, különlegességekkel adjuk meg a kedhajnal ütemét itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Siklósi Balázzsal, Anna Mariával is találkozhatsz mindjárt, de előbb Rudán Joe érkezik, és a húrok közé csap nekünk. Ez a gyönyörűségek völgye.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

énekelj te is élőben! Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu. Minden magyar! Ez a Petőfi Rádió!

minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A Baranya vármegyei Himesházáról származó énekes színészt, aki manapsága a Pécsi harmadik színházban játszik és esküvőkön is énekel. Sokan a képernyőről, a Barátok közt, vagy éppen a Jóban rosszban sorozatokból ismerhetik. Norbi poénból mindig hozzáteszi, hogy gyerekkori barátja a túrautó bajnok Mihelis Norbi mögött, ő a második híres Norbi, mert hogy egyébként Fischer Norbiról van szó, akit nemrégiben a Dal 2026 színpadán is láthattunk, ahová Bartalos Jenő Sosem elég című dalával érkezett. Norbi mindenképp egy olyan hozzá hasonlóan családcentrikus és erős értékrendű duett partnert keresett maga mellé a színpadra, aki három gyermek édesapjaként maximálisan passzol a világához. A választása Horány Júlira esett, a közös munka és a hasonló szemlélet pedig elképesztő hitelességgel robbant be a képernyőkön. Hallgassuk meg tehát az ő duettjüket itt a Sosem elég a Petőfin.

én vagyok.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kimondta, hogy a számok világa és a művészet nem fér meg egymás mellett. Pap Nikosz útja eredetileg a közgazdaságtan felé vezetett, de a szíve mélyén mindig is érezte, hogy a zene az a mágnes, ami igazán vonzza. Nikosz mindene a kreativitás, énekel, gitározik, dalokat ír, és ha épp nem alkot, akkor koncertekre jár, vagy a művészeteket, vagy éppen utazik. De vajon a színpadi jelenlét kisújból jött neki? Hát egyáltalán nem. Az első fellépésén egy baráti bandával még kőkeményen megküzdött a lámpalázzal. Aztán, ahogy szólóban is színpadra állt, szépen lassan hozzászokott a feszültséghez. Ma már csak a kezdés előtti pillanatokban izgul, amint viszont kilép a közönség elé, a gátlások azonnal elszállnak. Sőt, elárulta, hogy a deszkákon élesben még sokkal jobban is teljesít, mint a próbákon. Na hát akkor hallgassuk meg, hogy hogyan működik ez a színpadi varázslat. Érkezik Nikosz a folytatásra. Ez a Minden hibánk, itt a Petőfi.

fény keresd, és ne az árnyékot, a nap akkor is süt, ha árnyékot találsz. Csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak. Soha nem jössz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap reggelt emellé is pörögnek a hazai kedvence különlegességek itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Heavy Brains csapata nem sokára érkezik, de előbb még Hegedűs Bori és Templi Erik ébreszt minket finoman. Ez az anya.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunk idei évadának végéhez érkezünk ezen a héten. Még találkozhatsz a mai napon a Lilien Kvártettel, szerdán a Drozsé zenekarral, csütörtökön Nikosszal egy akusztikus koncert keretein belül, pénteken pedig Kozombolis teszi fel az évadra a koronát, szóval Mákata vár téged minden hétköznap 13 órától a Hajrá Magyarokban. Most pedig a Kingfishers csapatával folytatjuk a közös ébredezésünket itt a Petőfin. Ez a Szórakozni. We'll be right back.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, korán kellők és munkába indulok, hivatalosan is beindítjuk a reggeli pörgést. Az időjárásról is beszélünk pár szót, hogy mire is érdemes készülni, mielőtt kilépnél az ajtón. A mai napon a sok napsütésé lesz majd a főszerep, bár napközben időnként megjelennek gomoly felhők az égen. Komoly esernyő készültségre azért nem lesz szükség, maximum néhol alakulhat ki egy-egy teljesen jelentéktelen gyors zápor. Autósok, figyelem, aki most a kora reggeli órákban indul útnak, főleg a délnyugati tájakon még sűrűbb pára és ködfoltokkal találkozhat, úgyhogy ott csak óvatosan érdemes a követési távolságot mindig betartani, ma pedig még különösebben. A hőmérsékletekre viszont egyáltalán nem lehet panasz, a mostani kisé csípősebb reggel után igazán ideális nyári melegre van kilátás. Napközben a hőmérő higanyszála valahol 24 és 29 fok környékéig kúszik fel, szóval tökéletes kedvünk lesz, ehhez pedig jönnek a legjobb aláfestő zenék. Itt a Petőfi, Máris Limivel megyünk tovább. Itt a Golyóálló. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Eddig tartott az éjszakai műszakunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, és ha teheted, maradj a folytatásban is, mert már Habóczki Máté indítja a kedd reggeledet. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Találkozzunk délután 4-től itt a Petőfin. Szép napot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek, gyilkosság történt Budapesten. Folytatódik a változékony idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M6-os autópályán a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágát. A forgalmat leterelik a 194-es Bój-Nagynyárád csomópontig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán. Ezt mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazza. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a polisz.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított, hogy felkutassa az elkövetőt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől már egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. június 16-án, kedden. Használt ki a reggeli órákra egy kis szellőztetésre, mert közelít egy nagy hőhullám a hétvégére, és közeleg a Halott Pénz Bilex felvétele is. Kezd az óigen!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ma egy különleges koncert vár ránk a délután folyamán, hiszen a Lilian Quartet játszik majd nálunk. Egy magyar jazz formációról van szó, amelynek repertoárja a klasszikus jazz örökzöldektől a tüzes latin dallamokon át a saját szerzeményekig terjed. A kvartetben az ének és a zongora mellé általában nagybőgő és dobtársul, de gyakran lépnek fel vendégművészekkel, műsoraikban pedig megidézik a 20-as évek Amerikáját, a spanyol és brazil ritmusok egyaránt helyet kapnak. Rendszeresen koncerteznek neve jazzklubokban, valamint fesztiválokon, ma délután pedig a mi stúdiónkban 13 órától élőben láthatod Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon tehát a Lilian Quartet koncertjét. És hogyha te is szeretnél jelentkezni, esetleg a csapatoddal hozzánk játszani, akkor a hajrámagyarok@petőfiradio.hu e-mail címen megteheted. A következő pillanatokban már a Biorobot jelentkezik nekünk játékra, itt a Szembogár a Petőfi.
2: A magány újra mellém ül, cigi füst száll az erkéről, a végén úgyis csak egy sóhaj.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, június 16-a a mai dátum, az 56-os vértanunk emléknapja a mai. Ez a gyásznap az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira, köztük Nagy Imre miniszterelnökre és társaira emlékezik, akik életüket adták a nemzet függetlenségért. 1989. június 16-án Budapesten temették újra Nagy Imrét és mártírtársait. Az újratemetés napját akkor a Nemzeti Gyász és Megemlékezés napjának nevezték. 2007 óta az 56-os vértanúk emléknapjaként tartjuk számon. Már is jönnek további információk, hiszen fél héthez érkeztünk, aztán pedig Dalos Bogi vár ránk itt a Petőfin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a változékony idő. Megszavazta az országgyűlés, hogy legfeljebb 8 évig lehet betölteni a miniszterelnöki posztot. Szakmai képviselete lesz a magyar jazz zenének.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra és rendőri forgalom irányításra kell számítani. 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A Vitnyit Csermajori beruházásról beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekülttábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre. A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
4: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
3: Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, a menekült táborokat pedig bezárták. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. A felújított épület együttesben szeptembertől iskolai oktatás lesz.
5: A kormány valóban úgy döntött, és ön ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit én rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzóna rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és aztán elhallgatta, sőt meg hamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek, egy valótlan állítás.
3: Magyar Péter miniszterelnök viszont válaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor tervezett a volt kormány 5 milliárd forintért, és azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe. A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelenlegi formájában a migrációs paktumot, erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. Orbán Viktor volt miniszterelnök az Indexnek adott interjúban, nevetségesnek nevezte a döntést, amely szerinte ellene született és szembe megy a nép akaratával. Sürgősséggel tárgyalta tegnap a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgáltati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Mától felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadásait. A tartalmak online lesznek elérhetőek. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait is. Tudatták azt is, az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezet csoport az alapvető kérdéseket tartalmazza, vagyis az EU alapvető értékeit, illetve elveit a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet is Európában. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet. Az első fejezethez szorosan kötődik a magyar-ukrán megállapodása a kárpátaljai magyarok jogairól.
6: Amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind kétoldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatása is sor kerül mind kétoldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást. Mi a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt ugye merit-based-nek hívjuk angolul csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető szakértője elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó. Varga Márta hozzátette, az értékelést nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem figyelembe veszik az előző 3 évet is.
7: A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredeti szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
3: Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászorulónak összesen 25 napközis és bentlakásos turnust szerveznek. A táborokban a fiatalok fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Emellett például a robotikával, az élelmiszermentéssel és a környezettudatossággal is megismerkedhetnek. A szervezet adományozási és kommunikációs

0: mert hogy ezek az apróságok mindig belekerülnek a programba, és felkészülten igyekszünk várni a gyerekeket, és ehhez kérnénk mindenkit, hogy csatlakozzanak, és a 1353-as adományvonal hívásával segítsék a munkánkat.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fórum a célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos idő, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő. A hétvégén 35 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Katona László. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában, Atlantában. Nem született döntés a négyes másik mérkőzésén sem. Uruguay-Szaúd-Arábia 1-1, a G-csoportban sem jutottak dűlőre a csapatok. Belgium-Egyiptom 1-1, és ma hajnalban Irán-Új-Zéland 2-2. Ma este 21 órától Franciaország-Szenegállal mérkőzik a világbajnokságon, a találkozó a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a VB-n. Megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt, a 27 éves HP-t 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok hátvédért. Hamarosan a portugál élvonalbeli Famalicão labdarúgója lehet Szűcs Tamás. A Debrecen válogatott játékosa már orvosi vizsgálaton vesz részt a bajnokság 5. helyezettjénél, akár már ma is bejelenthetik érkezését új csapatánál. Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorong ligában legutóbb elődöntős Fehérvár. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton átúszáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók. Köszönöm a figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatok.

0: nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, a Justinokat is tiszteletesre, hiszen ma ünneplik a névnapjukat, és akár ünnepi alkalomból meglepheted őket egy mozi egyed is a kedves üzenet mellé, hiszen ma is van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Figyeld, keresd az óra zenét, hogyha meghallod 11-ig bármikor felcsendület a játékszignál, akkor várom az előadó dal címet SMS-ben a 0630303380-ra. Hozzá nem árt, hogyha a szlogenünket is megjegyzett. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne mindjárt a Carson Coma, hét után jön a Libikóka itt a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
6: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
10: One, two, three, let's go!
7: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek, egyre kevesebben adnak vért, folytatódik a változékony idő.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra kell készülni, a forgalmat pedig rendőrök irányítják. Már 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pusfai Gábor megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már több száz családnak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavalyi év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csak nem 2 milliárd forint értékben. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan nő. Ezt mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, ez itthon is hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. Szicíliában ismét kitörhet az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki, több mint 3000 méteres magasságban. A katániai repülőtéren közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek még jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel láva, és több helyen át folyt le, egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 16-án. Elsőként a Carson Coma csapata vár ránk, akikkel rögtön felülhetünk az érzelmi libikókára.
0: Itt egy újabb óra.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton, az iskolába, óvodába, de már nem sokáig, lassan ugyanis itt a vakáció, és hogyha olyan szerencsés vagy, hogy a horvát tengerpart is az úti célok között szerepel, na akkor láblógatás mellett akár az Adriai tenger élővilágának és környezetének kutatását is segítheted néhány fotóval. A horvát kutatók kezdeményezése nem még egy kép a tengerről, egy kép a tengerért címmel indult útra, és arra ösztönöz, hogy a nyaralás alatt ne csak emlékfotókat készíts, hanem olyan tengeri fajokat, jelenségeket és környezeti változásokat is rögzíts, amelyek hasznosak lehetnek a kutatók számára. Tengeri fajokról, algákról, medúzákról, kagylókról, halakról, tengeri növényekről, inváziós fajokról, hulladékokról vagy más szokatlan jelenségekről egyaránt várják azokat a fényképeket, amelyek segíthetik a tudományos munkát. Na, a részvételhez pedig nem kell szakértőnek lenni, elég észrevenni, lefényképezni és jelenteni a jelenséget. A megfigyeléseket a Crafting the Sea telefonos alkalmazáson keresztül küldheted be. Érdemes utána járni, úgyis már mindig ott van az okostelefon a kezünkben. Szinte hozzá van nőve, azt is mondhatnám úgy, hogy egészen biztosan sok fénykép készül a nyaralások alkalmával is, és ki tudja, melyik az, ami a kutatóknak is jó lehet. A részleteket a neten természetesen megtalálod. Hogyha pedig az előttünk álló hétvégén indulnál útra, akár a horvát tengerhez, akár a magyar tengerhez, a Balatonhoz, akkor jó választás, ugyanis meglehetősen nagy kánikulát jósolnak, akár 35-36 fokos maximumokkal, úgyhogy el kell majd na vizes sütés. No, meg elkelnek a magyar kedvencek is, így a kedd reggelünkben ők segítenek tovább a következő perceken. Arthur Rambo, Utcasarki fény, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked, neked, neked adtam a szárnyam, nem

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: that can be.
1: Petőfi Rádió, minden magyar a New Level Empire zenélt nekünk, ezzel érkeztünk 7:30-hoz, amikor is baleset nehezíti a közlekedés Budapesten, a 10. kerületben a Jászberényi úton, Rákos vasútállomás közelében. Vigyázz magadra, légy türelmes, jönnek a további információk, aztán a Balkán Fanatik csapata, akikkel egyébként júliusban majd Kistárkányban és Bugacon is találkozhatsz. Feljött a nap, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek, jó minőségű a természetes fürdőhelyek vize. Folytatódik a változékony idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra kell készülni. A forgalmat rendőrök irányítják, 2-3 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 3-as főúton Kistarcsa térségében. A 19-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. Átalakítja kínálatát a Media Works, közölte a cég. Mától felfüggesztik a Bors július 1-től 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetőek. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait is. Tudatták azt is, az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél is helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: A Balaton körül idén is számos szabad strandon lazíthatsz, a legtöbb továbbra is a déli parton található, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Ezek közül szemezgetünk az előttünk álló hetekben, nyári hónapokban. Balatonföldváron például egy kutyabarát fürdőhelyet is találsz, a 2500 négyzetméteres területen bőven van hely a kedvenceknek, a rengeteg fa pedig kellő árnyékot nyújt.

nyári időszakban. Bár a meder viszonylag hamar mélyül, de a fürdőhely melletti nádasnak köszönhetően a part közelében sekély a víz, így az úszkálás mellett labdázni, frisbizni vagy akár kergetőzni is lehet a négylábú kedvencekkel. Az ebek vízbe jutását rámpa könnyíti meg, és külön illemhelyet is kialakítottak számukra a terület tisztaságának megőrzése érdekében. Arra mindenképp figyelj, hogy a fürdőhely kizárólag rendszeresen oltott és féreghajtott kutyával látogatható, és az ebb oltási könyvét is mindig vidd magaddal. Kellemes időtöltést kívánok akár a kutyákkal is a vízparton, a következő percekben pedig a Balkán VIP idézi meg nekünk, már egy kicsit a nyár elmúltát, jön a lombkoronák itt a Petőfi.

0: és magyar zenét határtalanul online. Petőfi Rádió.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: kedves szíve.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. Nálam pedig van egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni, keresni a játékszignált. Hogyha meghallod, akkor pedig várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630303380-as számra. Amikor egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonához közel sújt le, Kara Zor-El, akit sokan Supergirl néven ismernek, bár semmi kedve társakat keresésre a szedetvedett, összenemidő tagokból álló társasággal káprázatosra, csillagok közé vezető kalandra indul, hogy először igazságot tegyen, azután pedig bosszút álljon, vagy éppen fordítva. No hát röviden tömören ez a történet leírása, hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésre, akkor mindenki figyeld az óra zenét, 11-ig bármikor felcsendülhet. Ami biztos, hogy a 8-as hírek után majd Ákos vár ránk, és az ember maradj itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
9: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
10: One, two, three, let's go!
9: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a késő ébredőknek Habóczki Mátéval.
1: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
9: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küld

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek, jelentős vasúti fejlesztések kezdődnek. Folytatódik a változékony esős idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-ás déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél lezárták a középső sávot, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, a légvédelem éjszaka több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd megújul, köztük a Tokaji és Rakamaszt közötti, csak nem 200 méteres hosszú híd is.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszórtan, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra volt, ez a Halló Magyarok. 2026. június 16-án kedden. Természetesen a futball VB is szóba kerül ebben a 60 percben. A magyar kedvencek mellett elsőként Ákos vár ránk. Szól az Ember maradt.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: életben, s azon túl is még.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 8:18 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Történt egy baleset az M0-ás Dédi szektorában, az M1 M7 felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, úgyhogy ezért nehezebb egy kicsit a feljutás most az M51-esről is az M0-ásra. 1-2 kilométeren megy az araszolás, egyelőre szerencsére azért nagyobb torlódással nem kell számolni. Többen ütköztek az M3-as Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontnál, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra számíthatsz. Az egyesen pedig egy autós motorossal ütközött Lébény közelében, a 145-ös kilométernél útszűkület van, és ketten ütköztek a 3-ason is, Kistarcsa térségében, a 49-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén útszűkület van, vigyázz magadra. Hogyha infód van, akkor küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen, SMS számú 0630303380. A zenét sporton már jelenleg is megy a Gól című műsor, amiben a VB játéknap összefoglalóját láthatod, ami pedig a mai napot illeti. Délután 4:30-kor jön majd a Box utca magazin, egy kicsit korábban, mint szokott, de hát az este természetesen majd a labdarúgásé. Viszont előtte még az Atlétika GT sorozat osztravai állomásának küzdelmeit is láthatod majd 18 órától. Aztán 21 órától folytatódik a labdarúgó világbajnokság Franciaország-Szenegál mérkőzéssel, éjfélkor Irak-Norvégia, hajnali 3-kor pedig majd Argentina-Algéria találkozók várnak ránk. A Dunavördön pedig 19:30-tól a Vívó Európa bajnokság küzdelmeit is láthatod, férfi párbajtőr és női kard verseny számokban. Jó szurkolást kívánok a helyszíneken, illetve a képernyők előtt egyaránt. S ha már helyszínek, akkor a Fishing on Orfűn, illetve a Budapest Parkban is ott lesz majd a Heaven Street 7 csapata, akik kb. 30 címmel két koncert erejéig ismét összeállnak. A hazai alternatív szintér korábbi meghatározó zenekara 2015-ben fejezte be, de 2021-ben már egyébként adtak egy koncertet, most pedig másodszor is vissza.

0: Halló magyarok, a műsorvezető Habóczki Máté.
1: Palvina indította ezt az elmúlt percekben a dalát, az aznap éjjel. 8:29 a pontos idő, jó reggelt kívánok. 18,3 Celsius fok az országos hőmérsékleti átlag, miközben országszerte napsütés vár ránk, illetve a következő napokban meglehetősen nagy meleg is, már is jönnek majd a részletek. Aztán várlak vissza a tankcsapdával, akik ott lesznek július elején a Dunapart Festen Ráckevén. Azt mondom, állj hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek. Gyilkosság történt Budapesten. Folytatódik a változékony idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-ás déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél lezárták a középső sávot, 2 kilométeres a torlódás. Több autó karambolozott motorossal az M3-as Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontnál. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány még 2024 nyarán. Ezt mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva, napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazza. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számot, aminek egyetlen célja az volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hangó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. Átalakítja kínálatát a MediaWorks, közölte a cég. Mától felfüggesztik a Bors július 1-től 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetőek. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait is. Az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról. Biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a polisz.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított a gyilkos után.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés várható, estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől már több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 8.43 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M0-ás déli szektorán az M1-es, M7-es irányába az M51-es autóúti csomópont közelében a 22-es kilométernél ráfutásos baleset történt. A belső sávot lezárták, itt ezért van 1-2 kilométeres torlódás. Az 1-es főúton Lévény közelében a 145-ös kilométernél baleset miatt a Győr felé vezető oldalon útszűkület van, és nemrég ketten ütköztek a 3-ason Kistarcsa térségében, és a 19-es kilométernél az M0-es csomópont felé szintén útszűkületre kell számítani. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Ahogy említettem, az óra első felében ma este 9 órától Franciaország-Szenegál találkozót rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, ez pedig rossz emlékeket idézhet az európai csapatban, hiszen 2002-ben regnáló világbajnokként a francia válogatott nyitotta a japán-dél-koreai eseményt Szenegál ellen, és nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott a francia csapat. Hát most 24 évvel később ismét egymás ellen kezd a két válogatott, és talán még az előző összecsapásnál is meglepőbb lenne, hogyha ismét hasonló eredmény születne. Ebből a csoportból egyébként a Franciaország-Norvégia mérkőzést övezi a legnagyobb várakozás, hiszen a Real Madrid és a Manchester City klasszisa Mbappé és Haaland néz farkas szemet június 26-án az így csoport utolsó fordulójában. Ne feledd, az M4 Sport YouTube csatornáján különböző hosszúságú összefoglaló

videókat találsz a mérkőzésekről, a címekben pedig nincsenek feltüntetve az eredmények, így kellő izgalmakkal nézheted, hogyha lemaradnál az éjszakai közvetítésekről. Most pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, mindjárt jön az Intim Torna Illegál és a Hipnotizőr Király, és elsőként pedig Ajsa Luna Almája, itt a Petőfi.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Odett énekelt nekünk, van az a pillanat, 8:57 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Szerencsére ez egy olyan pillanat, amikor a fővárosból nem tudok beszámolni balesetről, vigyázz magadra, maradjon is így, már is jönnek a további infók az országutakról, és valamikor elérkezik az a pillanat is, amikor megszólal az óra zené, egészen 11-ig megtörténhet ez, hiszen ma is van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. A következő óra elején biztos, hogy megszólal majd az Imágó Mundi csapata, egy szegidi gyökerű indie dark pop és alternatív rock zenekarról van szó. Hangzásviláguk a 2000-es évek élő hangszeres zenéjét ötvözi modern, atmoszférikus és elektronikus elemekkel. Első nagylemezük Széthullik a világ címmel jelent meg, na a héten pedig Tatabányán láthatod őket, aztán a Fishingon, Orfűn is ott lesznek. Az első korongról szól hamarosan a Húz, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Drágám, az a tányér a dédié volt.
11: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
15: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
16: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
17: A mikrofonnál Tóth Éva.
16: Ez a Petőfi Rádió.
18: Vége a korlátlan idejű miniszterelnökségnek, jelentős vasúti fejlesztések kezdődnek. Folytatódik a változékony esős idő.
16: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Baleset történt az M0-ás déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél lezárták a középső sávot, 2 kilométeres a torlódás. Több autó karambolozott egy motorossal az M3-as Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontnál. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
16: Petőfi Rádió.
17: Hírek.
18: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezeteket, amelyek a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az éjszaka a légvédelem több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd is megújul, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti, csaknem 200 méteres hosszú híd is.
7: Petőfi Rádió, időjárás.
18: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, a szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
7: A hírek után
16: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 16-án kedden. Az órában fókuszba kerül a múzeumok éjszakája, hiszen közeleg az esemény. Kezdés az Imago Mundival, jön a húz!
16: Itt egy újabb óra!
7: Kizárólag magyar zenékkel,

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: És legyen tiéd számos élmény a múzeumok éjszakáján, ami június 20-án lesz. A kapcsolódó programokból szemezgetünk a héten. Székesfehérváron például 22 helyszínen csaknem 100 eseménnyel készülnek. A Szent István Király Múzeum kínálja a legtöbb programot. A Fekete Sas Patika Múzeumban gyógynövény szakértő tart bemutatóval egybekötött előadást a gyógynövényes kivonatokról. Az Országzászló téri kiállítóhelyen a néprajzi állandó kiállítás kiemelt része, a vásár bemutatása, rendhagyó tárlatvezetés lesz a Fehérvár Szalon című időszaki kiállításon is, a Hetet-hét Játnyunk Múzeumban Vitéz László várja a gyerekeket, a középkori romkertben Mátyás király és Beatrix királyné lagziára vagy hivatalos, és a Pelikán Galéria, az Új Magyar Képtár, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér megyei levéltára, a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont szintén érdekességekkel készül, a Városház téren veterán járműveket láthatsz, retro és panoráma buszok is közlekednek, a Börgöndi repülőtéren pedig a légi közlekedés rajongói is találnak kedvükre való programot, a sportrajongókat pedig a Vidi Múzeum különleges esti stadion túrája várja. S ha már este is Székesfehérvár, a Fezenen épp június 20-án játszik a Follow the Flow csapata is, ezúttal ők jönnek, ez a Beszívom, itt a Petőfi.

0: Halló magyarok!
1: Induljon rutinból, jól a napot!
2: 9:30 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, és indul hamarosan a Múzeumok Éjszakája program sorozata is, hiszen június 20-án majd ekkor rendezik ezt az esemény sorozatot. 300 éves orgonák szólalnak meg például a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban. A hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezet. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédbe megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendűr fel. Az 1710-es években Martin Zorkovszki által épített orgona a Magyarországon ma fellelhető harmadik legrégebbi orgona. A rekonstruált Korte orgona az 1770-es évekből, a Podkonicki orgona pedig az 1740-60-as évekből való, és 2022-re újult meg teljesen. Egy különleges élmény tehát majd Pannonhalmán is az előttünk álló napokban. Hogyha most is utazol, akár Pannonhalma felé, akár másfelé, vigyázz magadra az utakon. Korábban volt egy baleset az M0-es déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében, a 22-es kilométernél a középső sávot zárták, de most már azért a torlódás nagyjából megszűnt, és ugyanez igaz az M3-as térségére is, a Budapest felé vezető oldalon, az M0-es csomópontnál volt korábban baleset, a 13-as kilométernél még némi forgalomkorlátozás azért érezteti hatását, de kerülni már semmiképpen sem kell. Pest-Vár megyében pedig az új Ecseri úton, az M4-es csomópont közelében ketten ütköztek, a 19-es kilométernél váltakozó irányba halad a forgalom, de azért nagy fennakadásra itt sem kell készülni. A fővárosban viszont van egy baleset a Pesti alsórakparton, az Erzsébet híd felé, a Vigadó térnél, úgyhogy itt azért inkább csak lépésben lehet haladni, és baleset nehezíti a közlekedést. A budai alsórakparton is, a Margit híd felé, a Bem József tér vonalában, itt is azért jelentősebb a torlódás, úgyhogy mindenképpen el kell a türelem. Hát vigyázz magadra, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek, 0630303380 az SMS számunk, illetve a Messenger, Viberen szintén írhatsz nekünk. Miközben kísérnek utadon a magyar kedvencek, a folytatásban Roy és Ádám, Péli Barnával, Feketén a Hófehér.

0: magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: És akár az ókori Rómában is kalandozhatsz a múzeumok éjszakáján most szombaton, hiszen gladiátor küzdelmekkel színesített ókori római lakomára és tárlatvezetésekre vár az Aquincumi Múzeum Budapesten. Az idei év központi tematikájához csatlakozva az ízekbe zárt történetek körül forog az este. Betekintést nyerhetsz a rómaiak és különböző barbár népek gasztronómiájába, felkeresheted a római és barbár látványkonyhát, megismerkedhetsz a Mithrász kultusz fontos, titokzatos lakomáival. Ezen az éjszakán mutatkozik be a legújabb időszaki tárlat is, ami az utolsó szállítmány késő antik hajóroncs Piruziból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai címet kapta, de ezen túl is várnak érdekes tárlatvezetések, irodalmi előadás, kutyás bemutató, csillagászati program, tűzzsonglőr bemutató, fáklyás romkerti vezetés, az ókori fürdők világa is feltárul, a gyerekeket pedig kalandjáték és kézműves foglalkozások is várják, úgyhogy színes a programkínálat tehát itt is. Ami pedig Dániel fiék programját illeti, június 20-án majd Tiszavasváron játszanak, 21-én pedig a Fezenen is ott lesznek. No meg mindjárt nálunk, miért vagy szép nekem? Hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az univerzum. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
7: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
7: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: 1, 2, 3, let's go! Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
7: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
8: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Soulwave zenéje búcsúztatta ezt a 60 percet, ez volt a Szélcsend. A srácok a héten Nyúlón játszanak majd, júliusban pedig Debrecenben a Campus Fesztiválon is ott lesznek. És ha már Debrecen, a múzeumok éjszakájához kötődő programok mellett színházi előadásokból sincs hiány ezekben a napokban, hiszen megkezdődött tegnap az országos színházi találkozó, melynek idén a 160 éves Csokonai Nemzeti Színház ad otthon. A versenyprogramban vasárnapig 14 előadás szerepel, a bemutatók mellett pedig úgynevezett off programok is várnak, köztük kerekasztal beszélgetések, kiállítás megnyitó, táncbemutatók, továbbá családi és gyermekprogramok. Családdal és gyerekekkel is vigyázz magadra, útközben jön a nyári vakáció, a gyerkőcök a nagy szabadságban kevésbé figyelnek, úgyhogy figyelj helyettük is, erre kér az ORFK baleset megelőzési bizottsága is, holnap reggel mindenről majd bővebben. Sajnos a baleseteket nem mindenhol sikerül elkerülni, a fővárosban baleset van az M3-as bevezető szakaszán, a Nagy Lajos király útjánál. Baleset okoz fennakadást a pesti alsórakparton, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél népésben lehet haladni, akár csak a túloldalon, a budai alsórakparton, a Margit híd felé a Bem József tér vonalában történt baleset, jelentős a torlódás mindkét irányban, de főként északra gyakorlatilag a Rákóczi hídig áll a sor, úgyhogy mindenképp érdemes elkerülni a térséget. Az óra zenéjét viszont biztosan nem kerüljük el a következő 60 percben. Egy páros mozi belépő van nálam a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnéd megnyerni, akkor figyeld a játékszignált, ha meghallod, akkor pedig küld az előadót és a dalcímet SMS-ben a 0630303380-as számra, és hogyha nálad csörög a telefon, akkor a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne 10 után kezd a Brains, akik júliusban játszanak a Budapest Barban. Hamarosan itt a Balance a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja, egyre több gyerek kerül kórházba a gombelemek miatt. Folytatódik a változékony esős idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az Újecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében. A 19-es kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. A magyar nemzet végül oda jutott, ahová az 1956-osok el akarták juttatni. Erről beszélt a miniszterelnök Nagy Imre 1889-es újratemetésének megemlékezésén az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, azt kívánja, hogy a sűrű, nehéz 20. századi történelmet el tudjuk mesélni értően és érzően az utánunk jövő generációknak, hogy tudják, kik voltak azok az emberek, akiknek hazánkat és szabadságunkat köszönhetjük. Egy hét alatt 4 kisgyerek került a Heinpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót. A gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Minden távon teltház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a Viszél szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 10 óra múlt, a páros mozibelépő pedig még nálam, a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Figyeld, keresd az órazenét, hogyha szeretnéd megnyerni. 2026. június 16-a van, kedd, kezdünk ezúttal Brains és a Balance.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10 óra 17 a pontos idő, Nolatilt hallgattuk az elmúlt percekben, hamarosan pedig majd játszunk, hiszen van nálam egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Ez egy hamarosan megjelenő amerikai szuperhős film, a DC Comics névadó karakterén alapul. Egyébként a megszokott optimista hangvétellel szemben pedig egy kicsit sötétebb, nyersebb és harciasabb hangvételt ígérő sci-fi kaland lesz ez. Supergirl a 21. születésnapját ünnepli, amikor egy könyörtelen ellenség csapást mér a közelében, aztán megkezdődnek a bonyodalmak. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, akkor várom a játékszínnel elhangzása után az előadót és a dal címét SMS-ben a 06303030380-ra, hogyha pedig nálad csörög majd a telefon, akkor a szlogenünket sem már tudni. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Anya.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Egerben az FM 102.7-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Nagyjából az ország egészén szikrázó napsütés mellett telik ez a kedd reggel. No de, hogy kinek telik majd nyereménnyel gazdagabban is, az már is kiderül. A Supergirl című film premier előtti vetítésére van nálam egy páros mozi belépő, de már nem sokáig. Halló, halló, Habóczki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Kesti, Renáta vagyok.
2: Szia Renáta, köszöntelek, merről írtál nekünk?
3: Baranya megyéből, Alsó-Mocsorágról.
2: Baranya megye, no hát arrafelé is, ahogy látom, napsütéses az idő, hogy indult a reggeled?
3: Jól indult a reggelem, bár nehezen tudtam fölkelni, de itt vagyok és dolgozok, és most egy kicsit izgulok azért.
2: No hát nem kell izgulni, igazán a legnehezebb feladaton szerintem túl vagy, hiszen jókor jó információt küldtél nekünk az SMS számunkra, úgyhogy csak nyugi. Hogy bírod egyébként a meleget?
3: Hú, nagyon nehezen.
2: Nehezen? Mert hogy a következő napokban majd itt a hétvégére 36-38 fokot is jósolnak, és hát ott a déli térségben, meg aztán pláne gondolom Baranyában még egy kicsit melegebb is szokott lenni mindig.
3: Igen, mindig.
2: Jó, hát figyelj, közel a horvát tengerpart, ott Baranya térségéhez, úgyhogy le kell ugrani, fürdőzni egyet, hogyha belefér.
3: Hát most a hétvégén sajnos nem, de majd a nyáron sort kerítünk rá.
2: Oké, rendben. És hát sort keríthetünk egy jó kis mozizásra is, akár már a jövő héten. Majd nekem Reni kérlek szépen egy előadót és egy dalcímet az órazenéje kapcsán.
3: Molnár Ferenc Karamell, használd a szívedet?
2: Így van, igen, így van, így van. Kijelentő módban, csak természetesen. És mi a Petőfi szlogenje?
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok Reni, hát ilyen egyszerű ez nyereményed, egy páros jegy a Supergirl című film premier előtti vetítésére az Intercom jóvoltából.
3: Úristen, ezt nem hiszem el, sosem nyertem még.
2: No, hát akkor szeretettel örülök neki, így június 16-a, akkor a bűvös dátum 2026-ban, 10 után nem sokkal. Reni, már megérte felkelni, látod a mai nap, még a kicsit nehezen is ment.
3: Hát ma megérte felkelni, nagyon örülök, köszönöm szépen.
2: Nagyon-nagyon örülök én is, hogy így örülsz. Mindent megbeszélünk adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefont, én pedig indítok egy újabb magyar kedvencet itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A Budapest bárcsapatát hallottuk, akik jövő héten majd a Kubuciban a Budapest Klezmer Banddel adnak egy különleges koncertet. Péntek este az M2 Petőfi TV Mit Kíván című műsorában majd a csapat vezetőjével, Farkas Róberttel beszélgetek mindenről. Érdemes lesz figyelni, fülelni, tényleg egy különleges eseményről van szó. És különleges perceket tartogat a délután is nálunk, hiszen egy órától majd a Lilian Quartet koncertezik Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, természetesen élőben láthatod. Aztán délután érkezik Megyesi Gábor este 7-től kívánságműsorral vár, 9-től pedig Kultúrfitness, benne itt lesz Floroz Zoli, énekesnő, színésznő, producer, illetve G. Horváth László, az Anima Muzicé alapító vezetője, akivel az első Anima napok lesznek majd fókuszban. 11-től pedig a Nemzeti Dalban Fekete Laci vár újdonságokkal, úgyhogy tarts velünk akkor is, akár csak a következő percekben. Ez a Megtalállak még 2026-os kiadása, itt a Petőfi.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmása.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagy Kanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Haló magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Ezek az ütemek jelentették a ma reggel záró akkordjait. 11 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. Én pedig köszönöm szépen az elmúlt 5 óra figyelmét. Holnap hajnalban találkozunk, és holnap is lesz nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Úgyhogy ha szeretnéd megnyerni, akkor holnap reggel is figyeld a játékszignált. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad. Ha napon tartózkodsz, akkor mindenképp ügyelj a bőröd védelmére, hiszen erős UV-sugárzásnak vagyunk kitéve itt a következő órákban. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
4: Gyógyító állatok.
5: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
4: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
5: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
4: Amikor egy érintés is segít.
6: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
7: Jó érzés.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
8: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja. Hamarosan kitörhet az Etna, folytatódik a változékony idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögött a torlódás már több mint 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
8: Hírek. Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsérültek. Infrastrukturális létesítmények, lakóházak és autók is megrongálódtak. Herszon megyében egy busz tért találat, egy utas meghalt, többen megsérültek. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Szicíliában ismét kitörhet az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a lába, és több helyen átfolyt egészen 1400 méteres magasságig.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a négyesben 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Hajnali 3 órától az Argentina-Algéria, reggel 6 órától az Ausztria-Jordánia találkozót rendezik. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Szábri Lamusit, akinek helyét Hervé Renard veszi át a kispadon. Az 57 éves francia szakember korábban irányította a szaúdi nemzeti csapatot, valamint 2012-ben Zambiával, 2015-ben elefántcsontparttal megnyerte az afrikai nemzetek kupáját. Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég, napközben csak elszúrtan, később egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, a szél is megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 11 óra 4 perc a pontos idő, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, hétvégén apák napja, el ne felejtsd, és nyári napforduló, ez is itt a láthatáron, sok program pedig hozzá kapcsolódóan, már is mondom a részleteket, tarts velem, jó programötletekkel pedig csatlakozz te is.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

0: legújabb magyar zene.
1: Kicsi kecelány a sötétben.

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap 11 és 1 óra között. Ma kelt fel legkorábban a nap, úgy gyorsan kivilágosodott. A legkésőbbi napnyugta majd június 26-án lesz, viszont a nyári napforduló még ezt megelőzően június 21-én hajnal 4 óra 42 perckor. Ekkor lépünk át majd a csillagászati nyárba, és ezen a napon természetesen a leghosszabb a nappal hazánkban. Sok program kapcsolódik ehhez, például Szombathelyen a Szent Iváné, a Csónakázó tónál is környékén Szent Iváné vigasságok, koncertek, tűzijáték és varázslatos környezet vár majd. A nyár kezdetét és a leghosszabb napokat ünneplő többnapos eseményen, nagy színpadi koncertekkel, vidám parkkal, családi programokkal, valamint kézműves és gasztronómiai vásári forgataggal várnak mindenkit. A programot pedig a hagyományokhoz híven egy látványos éjféli tűzijáték koronázza meg. Ezt megelőzően a színpadon Mihály Filucával, LL Juniorral, a Kerozinnal, Tolvaj Renivel és például Bájelökszel és a Sleppel is találkozhatsz. Szent Iván és Szombathelyen hamarosan, itt a Petőfin pedig, most az Anna and the Barbies, és már is jönnek további programötletek.

0: minden nap.
1: 11 és 1 óra között számíthatsz rám, aktuálisan és részletesen mindig elárul a MOL és mi minden vár rád. A nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnepkör hangulatát mai fesztivál élményekkel lehet ötvözni Pili Szent Ivánon. Napforduló fesztivált rendeznek, és több helyszínen is zajlik majd az esemény. A szervezők célja ugyanis, hogy minden korosztály találjon kedvére való programot. Fesztiválon koncertek, táncos és hagyományőrző programok, játékos családi elfoglaltságok, közösségi programok és igazi nyáristi hangulat várja majd az érkezőket. Egyszerre lehet tehát megidézni a Szent Iváni hagyományokat és a település élő közösségi világát. A zene, a tánc, a közös játékok és a szabadtéri programok mellett a rendezvény jó alkalom arra is, hogy felfedez Pili Szent Iván barátságos, természetközeli környezetét. A tó körül lesznek majd kézműves programok, és a Pili Szent Iváni fúvózenekar térzene koncertjét is lehet majd látni, de lesznek retro zenék, és napjaink magyar, illetve nemzetközi slágerei is felcsendülnek, majd tűzgyújtás, diszkó is várja egyik nap az érkezőket. Másnap pedig gyermek horgász versennyel lehet indítani a napot, ezen kívül Pili Szent Iván történetét is megismerheted a római korból. Lehet napraforgót készíteni a tájházban, egyéb kézműves programokkal is készülnek a gyerekeknek, óvónőkkel, lesz zenés ünnepi menet a Kucmagrétre, mesekoncert, hangszerbemutató, hip-hop tánc bemutató, tűztánc produkció, mágia gyújtás, fellép a Zaporozsec együttes, és lesz majd a sváb bál hajnalig. Mindez tehát a napforduló fesztivál Pili Szent Ivánon. Ha kíváncsi vagy, hol és milyen programok várnak rád, még ne feledd, 11 és 1 óra között itt a Petőfi és az Itthon-Otthon a programajánló műsorunk.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ez következik itt

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Nákata aktuálisan részletesen az előttünk álló programokkal. Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, de hamarosan kétnapos dübörgés veszi kezdetét Vácon, a Völgy Fesztiválon, ugyanis a Völgy Fesztivál az idén a Szent Iván napok jegyében hozza el a rock és a metal legjavát. A Dunakanyar szívében, tehát a Blues király Deák Bill Gyula és a metal történelmi pokolgép ízítja fel majd egyik nap a hangulatot, másnap pedig az Ossian és a Mobilmánia slágereire lehet tombolni. A program különlegessége a Kalapács József akusztik fellépése, amely bensőségesebb, mégis erőteljes hangvétele elnyitja a második napot. Ne feledd, Völgy Fesztivál, a Vanyek Béla Sportcentrum, a fergeteges koncertekkel, szórakoztató programokkal várnak mindenkit a Dunakanyarban. Itt a Petőfin, mindig kiderül, hol és mi minden vár rád. Ne feledd, 11 és 1 óra között itthon, otthon ez a programajánló műsorunk. Ha van jó tippet, programötleted, vagy élménybeszámolód egy-egy programról, 0630 30 33 180, hozd meg SMS-ben vagy Viberen. A folytatásban Biga is mindjárt velünk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Június 16-a van a Magyar Úszás napja. Ilyenkor sok helyen ingyen nyitják meg a kapukat az úszodák, strandfürdők a sportolni vágyók előtt már 2013 óta. Ingyenes belépéssel, kedvezményes úszási lehetőséggel, vízi sportprogramokkal lehet ünnepelni tehát a sportágat, illetve ismét Szegeden lesz majd a nyílt vízi úszó országos bajnokság június 20-21-én. Fontos változások léptek életbe. Minden további információ ezzel kapcsolatban a Magyar Úszó Szövetség hivatalos honlapján elérhető. A 0-30-30-30-380 a számunkon pedig ne feledd, de is megoszthatsz mindig jó programötleteket, SMS-ben is, Viberen küldjél minden részletet.

Petőfi Rádió minden magyarra, Fix Alibi sáskája már is megjelent itt a szemünk előtt, méretes rovar, amit tényleg nem lehet figyelmen kívül hagyni, csak úgy, mint a kérészeket, ha már a rovaroknál tartunk, a Tisza virágzása és a kérészek násztánca, ugye csodálatos látvány nyújt a Tiszán, és hamarosan a Dunán is, úgyhogy tessék majd figyelmesen járni kelni itt a parton. 0-30-30-30-380, ne feledd a számunkon, mindig informálhatsz, a hírek után pedig jön az Anima Sound System.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja, idén is táborozhatnak nehéz sorsú gyerekek. Folytatódik a változékony idő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél a munkavégzés mögött már több mint 5 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M7-esen Agárd térségében. Az 55-ös kilométernél lezárták a belső sávot, 1-2 kilométeres a torlódás a munkavégzés mögött. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel. Az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket, jobb vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Átlátható és szakmai alapú lesz az új magyar egészségügyi rendszer, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt elmondta, a változtatás egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Az új szervezeti keret kialakítása mellett három alapvető intézkedés indul el a közmédiánál. Erről beszélt egy interjúban a közmédia körüli teendőket összefogó miniszteri biztos. Grósz Judit elmondta, a média törvény módosítása után leállítják a propaganda hírszolgáltatást, intézményi auditot tartanak, feltárják a pénzügyi anomáliákat, valamint új hírszolgáltatási alapelveket léptetnek életbe. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyerek és fiatal vesz részt. Az ott alvós táborokon kívül vándor napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyerekeket 40 magyarországi helyszínen.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszórtan, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora, közben dél elmúlt, de ezt nagyon jó étvágyat hozzá, fantasztikus levendula, mezők várnak már, szép lila virágokkal és finom illattal, ezen kívül koncert hátán jönnek a részletek.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: otthon.
1: Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
2: Sok helyen megjelent a levendula, a Balaton felvidék legszebb települése is varázslatos lila ruhába öltöző várja a természet és a kultúra szerelmeseit. A levendula története még az 1920-as évekre nyúlik vissza Tihanyban. Az első levendulás ültetvény Vitter a Gyula nevéhez fűződik, aki Franciaországból telepített levendulákat Tihanyba. Kevesen tudják, hogy a tihanyi levendula illóolaja magasabb és minősége jobb, mint a francia levendulái, ezért a világhírű tihanyi levendula népszerűsége azóta is töretlen. Igaz, később ez a terület művelés hiányában megszűnt, és a külső tóval szemben 7 hektáros területen telepítették újra a levendula mezőt, mely gyönyörű látvány nyújt ugye a tihanyi félszigetre érkezőknek, most ilyenkor a nyár közepén. A történelmi utcák macskakövei, a lélegzetelállító balatoni panoráma és a végtelen illatos virágmezők tökéletes harmóniát alkotnak ebben a festői környezetben, pedig nem csak a híres tihanyi levendula megnyugtató illatát lehet magadba szívni, hanem a helyi közösségek, művészek és kézművesek értékteremtő munkájával is test közelből megismerkedhetsz. A tihanyi levendula fesztiválon a jubilami hetek egyik legkiemelkedő pillanata a levendula 100 ünnepség, melynek keretében a sötétedés után lenyűgöző díszkivilágítást kap az apátsági lépcső, míg a pünkösdiliget varázslatos fénylő zenélő csodavilággá változik. A zenei felhozatal is tartogat meglepetéseket, hiszen a Piski sétányon felép a fantasztikus Füred Dixielandben sztár vendégükkel Szulák Andreával, a kisebbek legnagyobb örömére pedig a Kiskolász zenekarat fergeteges gyerekkoncertet. Az élő közösségek napja kertben pedig a Borsos Miklós téren meg annyi helyi alapítvány kézműves és termelő mutatkozik be. Natur kozmetikumokkal és finomházi sütemények világában is elmerülhetsz tehát, ha Tihanyba látogatsz, a Tihanyi Levendula Fesztiválra. Sok programja vár még, itt a Petőfi mindent megtudhatsz a részletekről. Tarts velem, és mindig 11 és 1 óra között hétköznaponként.
3: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: reggelt programot.
1: Székesfehérvár hamarosan újra egy nagy lüktető szívé változik, hiszen mindig lesz egy hely, ahol a zene nem évszakhoz kötött élmény, hanem tulajdonképpen állandó jelenlét, hiszen a Fezen Klub egész évben gondoskodik arról, hogy a város ne csak nyáron éljen, rock, metal, elektronikus és alternatív előadók váltják egymást, miközben a közönség egy összetartó nyitott közösségé formálódik. A Fezen tehát hamarosan újra berobban, és az élmény tovább erősíti a Petőfi Kultúrtanszék, a Fezen szervezésében létrejött modern multifunkció tér, ahol a zene találkozik a színházzal, a filmmel és a kortárs kultúrával. Ez a hely nem csak programokat kínál, hanem teret ad a gondolatoknak, az inspirációnak és a közös élményeknek is. A Kultúrtanszék azt üzeni, Székesfehérváron a kultúra él, változik és mindenkié. Most pedig új időpontban, de a megszokott lendülettel érkezik, tehát hamarosan a Fezen, a First Field melletti terület válik ezúttal a fesztivál nyár első nagy találkozó pontjává, ahol több színpadon számtalan stílusban szól majd a zene. Három nap felszabadult pörgés várja tehát az érkezőket, és az Analóg Balaton, Azaria, Carson Coma, a Discover Band, Korda György és Balázs Klári, a Lord, az Ossian, a Well Hello, a Fish, a Follow the Flow, a Halott Pénz, a Netz Party, a Ród, a Totális Metal, Valmár, Vackor, Bialex, Danielfi, Jude Law, ők mind a fellépők között, és természetesen még sokan mások. Fezen tehát hamarosan, itt a Petőfin, pedig ha már szóba került, jön a Valmár.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, hozom mindig az aktuális programokat, részletesen beszámolok arról, hol és mi minden vár rád. Például lesz egy olyan esemény, ahol az önismeret, a spiritualitás és az aktív pihenés kéz a kézben jár. Az Everness Fesztiválon, vagyis Európa legnagyobb önismeret és életmód fesztiválján minden a személyes jövődről szól. Az Everness Fesztivál történetében ráadásul először gyökeresen átalakul a menetrend, hét helyett 10 napon át, két teljes hétvégét is felölelve. Hívják a fejlődni vágyókat Siófok Sóstóra. A kibővült fesztivál számtalan tematikus helyszínén a tudatosság és elmélyülés tereitől kezdve, a szakrális falun át az örömvilág sátorig, a legkiválóbb hazai és nemzetközi előadókkal lauzolnak el a pszichológia és az önfejlesztés mélységeibe. A zene és mozgásos felhozatalban pedig felszabadító különlegességgel lehet találkozni. Lesz nyitó tánc, illetve elementáris erejű torokének koncertek, szomatikus flow állítások, illetve a Balaton vizében tartott érzelmi és energetikai tisztító ceremóniák. Siófok Sóston, tehát a hatalmas fák alatti árnyékos területen, illetve sejtelmes ösvények kiválóan segítik az önismereti belső utazást. Rengeteg előadás, workshopok, jóga, hangterápia, tánc, koncertek, meditáció, kezelések és gasztronómiai élvezetek várják az érkezőket az Everness Fesztivál. A jó programötleted neked is van, ne tarts magadban, számunk 06 30 30 30 380, mindent írj meg és hozd meg részletesen SMS-ben vagy Viberen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: úton jár. Petőfi Rádió, minden magyar, egy óra a pontos idő, és mint mindig a hírek után ma is indul a Hajrá Magyarok az élő stúdió koncert, ezúttal a Lilian Quartettel, akik az óceánjárót cseréltek most az A38 állóhajóra. Jönnek a részletek, tarts velünk, jó szórakozás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja, egyre több külföldi nyaral Magyarországon. Folytatódik a változékony idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már több mint 5 kilométeres. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán burkolatjeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán. A 73-as kilométernél már 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozva, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Tavaly jelentősen nőtt a külföldi vendégészakák száma. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványából. Nem csak több külföldi vendég érkezett Magyarországra, de hosszabb időt is töltöttek el, és többet költöttek, főleg Budapesten, Siófokon, Hajdúszoboszlón. A belföldi turisták száma csökkent tavaly, de aki utazott, az többször is hosszabb időre. Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok százas listájának élén. A második Csányi Sándor az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsúti Zsolt. Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója szerepel, 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közébe került 4 új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László is. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Kármelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődés miatt döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkármelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyerek és fiatal is részt vesz. Az ottalvós táborokon kívül vándor napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyerekeket 40 magyarországi helyszínen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés lesz ma is, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elszúrtan, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül. Napközben 24-28 fok, este 14-20 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délutáni kikapcsolódás itt a Petőfi, ma is az élő stúdió koncerten, amit láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt a Lilian Quartett, akikhez tavaly Garami Gábor dobosként csatlakozott. Jönnek a sztorik, a részletek és a dalok, tarts

0: szép.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: És a Lilian kvártettel, ami nem is kvártett tulajdonképpen, mert ott van hátul a Garami Gábor, aki tavaly csatlakozott hozzátok, úgyhogy a négyesből ötös fogad lett. Sziasztok!
3: Üdv mindenkinek!
2: Sziasztok! Hello. Szia! Lilian, kvártett, aztán ötös fogad, de mi történik itt pontosan?
4: Na hát nézd körül, milyen jó dolgom van, milyen
2: egyébként
4: jó vágású.
2: Egyébként nagyon, ilyen illusztris társaságban.
4: Sármos férfiak között, kiváló zenészek között vagyok, úgyhogy érthető, hogy miért igen. Dobog a szívem hevesebben.
2: Igen, bemutatjuk akkor gyorsan a többieket is. Jó, Juhász Attila, aki a Budapest Jazz Orchestra és a Fabri Schroderben állandó tagja, számos popprodukció zenésze, zeneszerzője, hangszerelője. Fonai Tibor, junior primadíjas, kétszeres fonogramdíjas, Vásárhelyi Művészeti díjas, magyar bőgős, basszusgitáros. Hello, hello. Aztán, hát itt a díjakat nem tudunk, elkezdjük sorolni, nem, vége lenne az adásnak. Táborszky Bence, aki állandó második trombitása és szólistája a Budapest Jazz Orchestrának, és gyakran játszik vendégként a Modern Arc Orchestrában is, és különböző jazz formációknak a tagja. Kit hagytunk ki? Garami Gábor hátul, aki 30 éves rádiózás dobott egyik pillanatra a másikra a zene miatt.
3: Ez így igaz, Kata. Egyébként tényleg kizárólag a zene miatt, illetve azt gondoltam, hogy az embernek még életében meg kell valósítsa az álmait, és ez nekem az egyik legnagyobb álmom, hogy mostantól kezdve úgy mutatkozhassak be, hogy Garami Gábor dobos.
2: És mi lesz a Garami saját funky staff-val?
3: Az is még létezik, úgyhogy párhuzamosan most több zenekarban vagyok. Ez egy picit olyan, tudod, azt a kifejezést ismered, hogy session zenész, amikor valaki több zenekarban játszik. Ennek nem akarom a kicsit 18 pluszos karikás gondolatát elmondani, amikor valakinek több szeretője van, vagy nem monogám. Na, én zenében most egy nem monogám dobos vagyok.
2: Értjük. Jó, okay, ezzel jó. Így mindent
3: megmagyarázom.
2: Igen, érthetővé tetted. Köszönjük szépen.
4: Hogy mi csoda?
2: Ez is semmi egy kis kitekintés volt, köszönjük szépen. Rabbi Lili pedig, hát aki egyébként művésznevén Lilian, ezt kicsit tegyük tisztában? Mi történik itt?
4: Tehát az én nevem Rabbi Lili, ez a hivatalos anyakönyvezet nevem. A Lilian az pedig egy, hát úgy tetszik, egy árnév. Uh-huh. Ez az az név, amely alatt megvalósítom a zenei projektjeimet, a zenei műhely munkámat. Tehát ez egy ilyen színpadi énekesi név. De egyébként meg mindenki Lilinek szólít, hiszen ez a vegyes nevem.
2: Építésztervező diplomával elindult Dániába, ha jól tudom, aztán szépen körbejártad itt az országokat, világokat, és aztán óceánjáron kötöttél ki.
4: Hó, igen, igen. Én egyébként egy képzésiparművész családból származom, gyerekkorom óta meghatározó része az életemnek a képzőművészet. Tehát én úgy nőttem fel, hogy a kerámia alkotások, a rajzeszközök, az ecsetek, a rajzlapok, a művészettörténeti könyvek között. Édesapám elismert keramikus iparművész, anyukám rajztanár, és kisképzőbe jártam heti 8 rajzórával, és egyébként érdekes módon én ott kezdtem el énekelni, ugyanis a tanároknak volt egy zenekaruk, és én ott találkoztam először az énekléssel, a színpaddal, és hát azóta meg nincs megállás. Mm-hmm. Egyébként Dániában zenét mentem tanulni, az építészetet Sopronba végeztem, de nem én vagyok az egyedüli, aki képzőművészeti háttérrel rendelkezik, Attila is gyönyörűen fest. Mm-hmm. Úgyhogy így, de hát nem is áll távol egymástól a zene és a képzőművészet, mind a kettő kompozícióról, arányokról, színekről szól, az érzéseknek a kivetítéséről, csak az egyik vizuálisan, a másik meg a hangokban.
2: Így van, hát most maradunk a hangoknál, és természetesen hát rengeteg sztori, ami veletek kapcsolatos, majd még időt szakítunk rá, úgyhogy sokat fogunk beszélgetni, de közben indítsuk el az élő stúdió koncertet. Milyen dalokat hoztatok? Mi mindent hallatunk ebben az órában?
4: Nagyon izgalmas dalokat hoztunk. Az első dal az egy gyönyörű szép ballada, a jazz történet egyik legszebb és legkülönlegesebb balladája. Ezt 1937-ben írták, és eredetileg egy Broadway musicalhez íródott, aztán később a jazz világa tette halhatatlanná, és ez nem egy klasszikus, szerelmes, idealizált, szerelmes dal, hanem ez egy picit ironikus, picit gúnyos, benne van az a egy kicsi kegyetlen őszinteség is, arról szól, hogy ismerem a hibáidat, és a hibáiddal együtt úgy, ahogy vagy, szeretlek is, és ne változz meg. Ez a My Funny Valentine.
2: Élőben most itt a Petőfi Rádióban a Lilian Quartettől, minden látható, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, profi zenészekkel itt a Lilian Quartet és a Dobnál Garami Gábor. Egyébként tényleg most nehéz ezt, tehát Lilian Quartet és Garami Gábor, vagy akkor most ezt
1: nem, hol? Ez a Lilian Quartet.
0: Ez a Lilian Quartet, de közben öten vagytok.
2: Hát mindig a Lilia főnök egyébként, tényleg én nagyon-nagyon szerettem mindig is korábbi zenekaraimban énekes nővel dolgozni, mert azt szoktam mondani, lehet, hogy Kata, te is hallottad már tőlem ezt az idézetet, hogy a nő az egyetlen bizonyítéka annak, hogy létezik földi paradicsom. És én nagyon szeretek ebben a paradicsomban létezni, és leginkább az utóbbi években muzsikálni is.
0: Hát a hallgatók is nagyon szeretik Lilit, Lili egy csoda, és ez a hang liba bőr, írja Laccus a vidéki. De igen, csillog a szemed, mosolyog, az egész lényed, amikor, vagy amiközben énekelsz, hogy ezt meg is lehet nézni a Petőfi Rádió.
1: Na, milyen szépet írt ez a Laccus, akkor Facebook oldalán. Könnyebb lesz a szerelmes dalokat most már elénekelni.
0: Hogyne, igen, és Garami Gábor, úristen, imádtuk, és most dobos, fantasztikus, minden napra jut egy meglepetés, írják a boszi csajok, tuti betelefonáltak neked. Nem rossz egyébként itt, hogy nem ülsz a mikrofon mögött?
2: Hát de egyfajta mikrofon mögött.
0: Van ott egy mikrofon, igen, de hogy ez ott másod.
2: Kata, nagyon sokan kérdezik tőlem, igen, hogy mennyire hiányzik a rádiózás. Nagyon. Én azt nyilván nagyon szerettem, nem véletlenül, hogy közel 30 évig rádiósként léteztem Magyarországon, vagy itt Budapesten, és én nagyon szeretem a mai napig, hiszen a zene az, ami összekötött engem a hallgatókkal.
0: De hát a zene megmaradt.
2: Abszolút, abszolút.
0: Na és már is folytatódik az Élő Stúdió koncert itt a Petőfin a Lilian Quartettel. Tarts velünk, ha szeretnél, akkor természetesen üzenhetsz ma is, és kérdezhetsz, itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán minden látható is.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: se kéri, hogy maradjá.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A Lilian Quartet, fantasztikus zenészek itt a stúdióban, már csak ezért is érdemes benézni hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán, sőt, lehet üzenni, lehet kérdezni ilyenkor itt a lehetőség 1 és 2 óra között. Hát az szerintem nem titok, hogy a mai műsorban a jazz tenderektől egészen Amy Winehouse-ig fogunk eljutni, hát ha lehetne indulni Amy Winehouse versenyen, hasonlás versenyen, természetesen akkor szerintem tuti, hogy nyernél. Gondolom, ezt nem először hallod már.
3: Hát nem, nagyon-nagyon sokan mondják, meg ugye a hajón, ahol a Garamival alkotjuk a jazz quartet formációt, ott én majdnem minden nap megkapom. Tehát az amerikai vendégek megállít, sőt úgy szólítanak már, hogy Amy, és akkor tudom, hogy az én vagyok. És úgy voltam vele, hogy na jó, ezzel akkor kell kezdeni valamit, és kitaláltunk egy Amy Winehouse jazz tribute-ot, de akkor erről majd kicsit később, mert hogy...
2: Ja, okay.
3: Hogy ez a dal is lesz.
2: Ez a dal is lesz, és még sok minden más. Amikor összeállítottátok a mai repertoárt, akkor milyen zenéhívet szeretetek volna megmutatni, felépíteni a hallgatóknak?
3: Amiket a hajó előtt is, de a hajón meg aztán különösképpen én jazz standardeket énekelek, és azokat a dalokat szeretem hazahozni és itt előadni, amelyek igazán közel kerültek hozzám. Amelyben ott van a kettősség, az elegancia, a fájdalom, a nyersesség, de a báj is. Nagyon-nagyon szeretem például a balladákat, a szép, lassú balladákat, ahol van tér a szövegnek, az érzelmek személyes megélésének, a hangulatnak. Meg hát nagyon sokféle éneklési stílust hallgatok, tehát én nem csak azt az éneklést szeretem, amikor ilyen nagyon steril, nagyon hibátlanra polírozott, kifésült, tiszta éneklés, hanem én nagyon szeretem azt a őserős, ilyen ösztönös, zsigeri, szinte már kicsit koszos testi éneklést. És mint például azért hallgatok sokat a Nina Simone, Aretha Franklin, Bessie Smith, Etta James, és a következő dal Etta James dala, és ezt nagyon-nagyon szeretem, és ez egy fájdalmas dal, a szerelemnek az egyik legsötétebb, legfájdalmasabb bugyrát fejezi ki, amikor valakit annyira szeretek, hogy szinte már fáj, ott van a félelem, hogy elveszíthetem, és azt éneklem, hogy inkább megvakulnék, mint hogy más valakivel lássalak.
2: Mennyire tudod beleélni magad ezekbe a sztoriba?
3: Igyekszem.
2: Tehát kell, hogy tudd, hogy miről szól a dal, ez fontos?
3: Igen, nagyon fontos. Igen. Azért is izgalmas ez, mert hogyha átéltem, akkor azért nagyon, nagyon jó benne lubickolni, ha meg nem, akkor meg azért, mert hogy egy olyan szerepbe lehetek, amit még nem tapasztaltam meg, de a dalokon keresztül meg egy jó lehetőség.
2: Nyilván, hogyha az ember más lelkiállapotban van, nem éppen abban, amiről énekel, akkor nehéz átszellemülni, vagy menet közben ez megtörténik? Hogy veszed
3: Nagyon ezt? Nehéz, és ez nagyon jó kérdés, és a hajón azt hiszem ez az egyik dolog, amit én nagyon megtanultam, és folyamatosan fejlődök benne, hogy ugye ott minden nap újra kell kapcsolódni a közönséggel, minden nap toppon kell lenni, akkor is, ha nem vagyok olyan hangulatban. Tehát nagyon jól megtanította figyelemre, fegyelemre kapcsolódni, jelen lenni, koncentráltan jelen lenni.
2: Hogy lehet úgy kapcsolódni, amikor mondjuk itt teljesen mással foglalkoznak az emberek, éppen mondjuk vacsoráznak közben, jönnek, mennek, beszélgetnek. Nyilván vannak azok az előadásmódok, vagy azok a fajta produkciók, aminél az ember így valahogy így letesz mindent, és egyszer csak így beszívja az egész, és megáll, és úristen, mi történik, ugye ezt veszi észre. Igen, tessék, Gábor.
4: Én hadd mondjak erre egy gondolatot. A Lilivel pontosan nagyon gyakran megtörténik, hogy amikor zenélünk, és ugye mi van, hogy egy étteremben a sarokba vagyunk beállítva, vagy egy pici színpadra, és tudod, miből veszem észre? Amikor az emberek tényleg leteszik a kanalat, a kést és a villát, és oda néznek. Mert valójában mi ugye úgy azt szoktam mondani, hogy szórakoztató vagy háttérzenét is adunk a hajón, de nagyon gyakran van, hogy mint ahogy most megfagy a levegő, mert pillanatra azért tartottam szünetet, hogy látom, hogy oda néznek, hogy most meghallják életük kedvenc Etta James dalát például, ha már itt sok szó esett róla, én is nagyon kedvelem, és nekem is volt, amikor először meghallottam a Lilitől, nyilván nem tehettem le a dobverőket, de azt mondtam, hogy ez valami fantasztikus, szóval ezért is került Etta James a listára.
2: Meg hát nyilván kell, ez egy olyan előadásmód, amire Lili képes, és képes ugye így magához vonzani a hallgatóságot. Abszolút. Meg hát ilyen fantasztikus zenészek társaságában persze, ez így nagyon könnyű lehet. Úgyhogy ügyesen magad köré gyűjtötted.
3: Igen, a zenészeidet. A fiúkat. Igen, nincs menekvés most már.
2: Na, hát akkor a Lilian Quartet újra élőben itt a Petőfi Rádióban. A dal címe, bocsánat, csak itt gyorsan keresek.
3: I would rather go blind.
2: Élőben itt a Petőfin, figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Lilian Kvartett élőben itt a Petőfi Rádióban, hát csodálatosak vagytok. Hú, ez bitang, Mihály így fogalmazott. És aztán itt van Petra is. Úristen, milyen fantasztikusan hangzik együtt ez az öt ember. Lili, imádom az eleven érett, izgis hangodat és lényedet. Várom az Amy Winehouse dalt is. Ez a James is szuper választás volt. Zenéjetek még sokat együtt. És itt Mátyás írta például, hogy reméli, hogy a mai műsoridő legalább fél órával hosszabbá válik, hogy hallgathassuk ezeket a kiváló jazz muzsikákat. Hát igen, igen, azért jó így hátradőlni, és csak hallgatni, és érezni azt, hogy így visztek magatokkal. Ez fantasztikus. Ez a legjobb az élő zenében szerintem. Ezt a hatást elérni, úgyhogy én mindig nagyon-nagyon pártolom azt, hogy tessék hangszeren tanulni, minél több élő koncertre járni, mert vannak ezek az érzések, amiket szerintem csak egy élő koncert adhat. Tehát, úgyhogy mi is ebben próbálunk ilyenkor itt segíteni a Petőfi Rádióban, 1 és 2 óra között. Be is nézhetsz hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Bátran szólj hozzá a műsorhoz, kérdezte is. A Lilian Kvartett pedig már is folytatja tovább.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Lilian Quartet, mindenki látható ma is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján csatlakoz hozzánk. Balu Márics írja, hogy hatalmas gratula a zenekarnak. Ezt hívják úgy, azt hiszem, hogy minőségi zene és előadás. Benéztem kamerán, annak örülök azért, hogy nem én vagyok a műsorvezető, mert nehéz lenne csak Lili szemében nézni beszélgetés közben. Hát nagyon dekoratív felsőt választott. Igen, hát ez a nőiesség minden velejárójával, ugye, hát ezt úgy meg kell mutatni. Na, egyébként ugye az előadásmódról beszélgettünk az előbb, és nagyon sokszor szóba jön, így a hajó, úgy a hajó, most is ugye itt vagyunk egy állóhajón, igaz, ti pedig óceánjáróról jöttetek egyébként nem is annyira nagyon régen, ha jól tudom. A legjobb tanulási folyamat szerinted egy énekesnek mi a színpadi jelenléthez? Mert nyilván jó, hogyha az ember tükör előtt gyakorol, gondolom az is jó, hogyha felvételeket néz meg magáról, mert akkor ugye egy teljesen más képet kap arról, hogy hogyan is működik a színpadon. Nálad mi az, ami ezt a tanulási folyamatot elhozta szerinted? Ahol hát most igen, tartasz.
2: A hajó az nagyon-nagyon sokat adott. Egyébként én szoktam nézni ezt a műsort, és volt egy zenekar, akik a hajón dolgoztak, és ők is ezt elmondták, hogy egy nagyon nagy iskola. És ezzel nagyon egyetértek. Tényleg amellett, hogy nagyon nagy színpadi rutint ad, megtanít egy csomó mindenre. Meg hát egy nagyon-nagyon izgalmas közeget kell elképzelni. Tehát a világ minden tájáról ott jönnek emberek dolgozni, ott élünk együtt, és egy nagyon színes, izgalmas, multikulturális közeg. Úgyhogy tök jó lehetőség, hogy az ember megismerhető más kultúrákat, más országból érkező embereket, ezáltal más mentalitásokat, életszemléleteket.
1: És közben mégis egy a zene, ugye? Ami mindenkinél ugyanazt jelenti.
2: Így van, így van. És nem beszélve arról, hogy mennyi helyre eljuthattunk ezáltal. Tehát például a Karib térséget az keresztbe kasul úgy, ahogy van, bejártuk. Vagy bejártam. Vagy hát Karami van. Na, amikor többes számba beszélek, akkor...
1: És egyébként neked hogy jött az óceánjáró? Milyen indítatásból gondoltad úgy, hogy kipróbálod magad óceánjáron is?
2: Én néhány éve hoztam egy merész és egy komfortzónán kívüli döntést, hogy elmentem óceánjáró hajóra, és ez az életem egyik legjobb döntése volt, mert nagyon-nagyon sokat gazdagított, tágított a látókörömön.
1: Mi az, amiben változtál szerinted?
2: Nagyon sok mindenben, szerintem. Ez egy nagyon jó személyiségformáló időszak volt.
1: De például, hogy nyitottabb lettél?
2: Igen. Tehát például ez a nemzetközi közeg, ez arra is megtanít, hogy hogyan legyél kooperatív, alkalmazkodó, együttműködő, hogyan tudjál jól működni hosszú távon egy ilyen, ilyen közegben. És akkor körülbelül egy éve csatlakozott a zenekarhoz, nem ehhez a zenekarhoz, hanem van egy hajós jazz quartet, hajós zenekarunk, a Garami Gábor. Nekünk szükségünk volt egy dobosra, mert az akkori dobosunk nem tudott jönni többet velünk. Garami Gábornak meg egy zenekar, és akkor így megtaláltuk egymást.
1: Azért funkit játszani, és ilyen kis visszafogott jazz standardeket nem ugyanaz?
3: Hát nem ugyanaz.
1: Nehezebb nyilván dolgod van itt?
3: Nem is nehezebb, hanem abból a szempontból könnyebb, hogy ugye a funky az egy dinamikusabb, igen, erősebb műfaj, és itt vissza kell venni.
1: Tehát hát de az olyan, mint olyan egyszerű, nem?
3: De olyan, mint egy 200 lóerős autót nem padlóig nyomnál, hanem csak nem tudom, félgázon mennél vele. Tehát én is egyre jobban, ahogy korosodom, egyre jobban szeretem ezt az intim zenét. Egyébként a hajós fajta zenélésről egy nagyon érdekes anekdota, hogy nem is anekdota, sokan azt hiszik, hogy az olyan vendéglátós, és olyan nem tudom. És képzel, Kata, én másfél évet vártam egy várólistán arra, hogy egy zenekarhoz bejussak. Tehát én jelentkeztem, volt egy videós jelentkezés, ahová azt mondták, hogy oké, majd szólunk, amikor lesz. És ez egy, én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon könnyű egy hajós zenész élete abban a tekintetben, hogy oda valóban komoly feltételek vannak. Tehát sokan azt gondolják, hát oda kimész, csak egy kicsit ott csapkodsz, meg játszol a hangszereden, de tényleg komoly elvárások vannak, szóval.
2: Egyrészt, másrészt meg jazzt én, tehát a hajón amerikai cég, amerikai közönség nagy százalékban, 90%-ban. És jazzt énekelni, vagy játszani amerikai közönségnek egy olyan műfajt, ami az ő zenei kultúrájukból, az ő zenei anyanyelvükből született, az egy nagyon felelősségteljes megmérettetés. De hát ez egyben egy óriási kihívás, és szakmai alázat, és folyamatos lehetőség a fejlődésre.
1: Volt olyan nehézség, amiben beleütköztetek, és úgy nem tudom, kicsit meginoktatok, hogy ujjaj, akkor most jól össze kell szedni magunkat?
3: Amikor vagy viharba kerültünk, és a hajó megingott, akkor egy picit meginoktunk.
1: Nem erre gondoltam ilyen szakmai dologra, de
2: egyébként most is hajón vagyunk, hogy csak nem tudunk ettől.
4: Most kapcsoltam.
1: Na, folytassuk az élő stúdió koncertet, mert közben repül az idő. Mivel folytatjátok?
2: Ismét egy jazz standard, egy ballada. Következik az 50-es évektől kezdve lett a jazz standard repertoár egyik gyönyörű darabja, emblematikus balladája. Igazából ez is egy szerelmi dal, egy mindent elsöprő, mindent betöltő, idealizált szerelemről szól, a egyetlen és megismételhetetlen szerelemről, my one and only love.
1: Élőben itt a Petőfin, a Lilian Quartettől. Figyelj, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: My One and Only Love itt a Petőfin élőben a Lilian Quartettől. Na hát ugye óceánjáróról beszéltetek már itt nagyon sokat. Kicsit úgy tudom elképzelni ezt az egészet, mint a legkirályabb osztály kirándulást. Egyébként egy iszonyat csapatjáték az, ami ilyenkor a színpadon végbe megy, ugye figyelni egymásra, nem többnek lenni, mint a másik, mindig nézni a másik rezdülését, arra rácsatlakozni. Jól látom, ugye?
1: Ez így van.
0: Egyébként annyi színpadon is közönség előtt megfordultatok már. Mi hajt titeketek, mi hajt titeket előre? Ennyi koncert után.
1: Átadom a szót a kommunikációs mentővennek, a szóvivői osztály főigazgatójának.
2: Nekem mindig és azt gondolom, hogy ha egy körbenézek a zenészek arcán, akikkel most együtt muzsikálunk, hogy ők ezt szintén ugyanennyire élvezik sok év után, ahogy tényleg nem árulom el az éveink számát, de ha összeadnánk, szerintem a 200-at is elérné nagyjából, de biztos, hogy 150 fölött van a négyünk, mármint a zenészek, a Lilit kivéve az életkorunk. A Lili életkorát nem áruljuk el, de mi néhányan már 50 felett vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a szerelem az, ami soha nem múlik el. Hiszen tudom a Bencéről, a Tiborról, az Attiláról is, hogy gyakorol, játszik, nézik egymás koncertjeit, vagy egymás koncertjére járnak. Szóval, hogy ez egy tényleg olyan szenvedély, ami szerintem soha nem fog elmúlni.
0: Hát jó ennek a szenvedélynek a részese lenni a másik oldalról is.
2: Abszolút.
0: A közönség oldaláról. És ugye Lili mondhat, hogy bejártátok a Karib térséget. Tényleg, ha Gáborral az előbb beszélgettünk még itt a adás előtt, és mondta, hogy igazából annyira jó az a felosztás, mert hogy este koncerteztek, napközben ugye egy-egy szigetet fel tudtok fedezni. A kedvenc a Karib térségből, mi az a sziget, ahova bármikor visszamennétek?
1: Hát nehéz lenne felsorolni, hogy hány helyen jártunk, tehát Kis-Antillák, Nagy-Antillák, Puerto Rico, Bahamák, Jamaica, Aruba, Florida több városa, Orlando, Miami, tényleg nagyon-nagyon sok helyen, és úgy sétálunk most már ki, mint a mi se lenne természetesebb, hogy ja, most Jamaicába kisétáltam.
0: De melyik az, ami a legjobban elvonásolt titeket ezek közül? Nyilván mindegyik más, mindegyiknek más a szépsége.
1: Nekem például nagyon tetszett Puerto Rico, mert én imádom a spanyol nyelvet, meg a latin-amerikai, úgyhogy az egész atmoszférát, meg azt a vibe-ot. Úgyhogy én igen, Puerto Rico-t mondanám.
2: Nekem Mexikó a nagy kedvencem, nekem is. Én bevallom, nekem a favorit ételem az a mexikói, vagy az indiai. Úgyhogy még nagy álmom, hogy egy indiai hajóútra is eljussak valamikor, mert az eredeti indiai ételt nagyon szeretném vegánként kipróbálni.
0: Na hát hajrá, sikerüljön ez is, ez az álmod. Váljon való.

0: Az idő pedig nagyon fogy, ezzel folytatjátok, ugye?
1: Így van. Ez a dal, sokan ezt a dalt Etta James nevéhez azonosítják, pedig már sokkal korábban a 40-es években megírták a dalt, de Etta James csak később 60-as években vette lemezre, és ez a dal a megérkezésről szól számomra, hogy az életben vannak problémák, elakadások, küzdelmek, de hogy minden szépen megoldódik, minden a helyére kerül idővel. Tehát ez egy ilyen, ez egy nagy sóhaj, hogy végre itt vagyok, végre a helyemen vagyok. At last.
0: Itt a Petőfin élőben.
1: Elszabadító optimizmus.
0: Itt a Petőfin élőben a Lilian Kvártet. Figyelj, minden látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Edlász élőben itt a Petőfi Rádióban a Lilian Quartett. Hát öröm titeket hallani és nézni egyaránt a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Mia írja, kérem receptre felírni. Titeket, ezt a dalt, köszönjük, igen. Egy igazi csoda vagy, fantasztikus a banda minden tagja. Nem véletlen, hogy a jazz egy műfaj, amit nehéz meghatározni, amit csak érezni lehet. Nagyon kellemes, izgalmas hangja van a művész hölgynek, tökéletes reggeli kezdés a kávéhoz, szivarhoz. Robert mindig New Yorkból hallgat minket, Brooklynból, úgyhogy velünk kezdi mindig a napot, az élő stúdió koncertet. Várják a meghívást, igen, a Lilian Quartett. És azt írja a Lacus a vidéki, tetszik nekem az a nagy bőgő, testhez álló lenne nekem, nehéz megtanulni rajta? Hát úgy, ahogy Tibor, szerintem lehet, mert annyi díja van, hogy összeszámolni is nehéz. Úgyhogy van hova, igen, fejlődni, de vállal tanítást, igen, azt mondja. A zenétekben ott van a jazz eleganciája és a latin dallamok lüktetése is, óriási gratuláció, ez a Szabesztől jött, és hát tényleg megállt a levegő a stúdióban többször is, és Garami Gáborhoz lenne egy utólagos hallgatói reklamációt benyújtanék. Hát a most célba ér. A Bestiák reggel túl messze van, nagy kedvencem is, ott ültem a rádió mellett, nem volt leadva.
1: Igen, történt ilyen nagyon sokszor az élő kívánság műsorokban, hogy valaki felhívott.
0: Most elénekelheted neki.
1: Nem fogom, de az énekhangom a legrosszabb a világon szerintem, és nagyon gyakran azt a mondatot használtam, hogy amint lehetőségem lesz, fogom ezt a dalt játszani. Hát nem volt lehetőségem. Szóval, hogy én tényleg elnézést kérek utólag is a hallgatótól is, illetve a Bestiák együttestől is, hogy nem, igen, játszottam le a dalukat.
0: Most nem osztuk el a CD-t, igen. Helyette viszont osztunk Amy Winehouse-t, ugye? Igen, hát aztán nagyon sokan várják, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy az ő dalát is meghallgassuk. Itt a Petőfim. Lili, szeretné hozzáfűzni valamit?
2: Igazából, amit mondtam, ugye elkezdtünk beszélni, hogy annyian mondják, hogy hasonlítok Amy Winehouse-ra, hogy ezzel kellett már kezdeni valamit, és akkor a hajón kitaláltunk egy Amy Winehouse jazz tributot, amit minden héten előadunk, és ez a mi egyik fő kiemelt műsorunk, és nagyon szeretik. Büszkén mondhatom, hogy ez teltházas szokott lenni, úgyhogy ebből hoztunk most egy kis darabkát.
0: Na hát akkor halljuk élőben itt a Petőfi Rádióban a Lilian Quartett. Figyelj, minden látható továbbra is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: You know I'm not good. Itt a Petőfin élőben a Lilian Quartettől, hát óriási taps nektek. Rabbi Lili, Juhász Attila, Fónai Tibor, Táborszky Bence és Garami Gábor itt a stúdióban. Agodunk Gáborért, jól oda van rögzítve a Petőfi logó, nagyon mozgott. Hát hozzá vannak szokva hullámokhoz szerintem. Amikor épp nem a Karib térségben ringatoztak mondjuk egy óceánjáron, és nem itt vagytok a Petőfi rádióban, egyébként így mik a tervek a jövőre nézve, hol láthatunk titeket így együtt újra és újra?
1: Októberben jövünk haza, és igen, vannak terveink, szeretnénk sokat koncertezni, úgyhogy majd érdemes követni a social media platformokat, és akkor
0: aktívak
1: majd
0: értesítünk. Aktívak vagytok, ott mindenkit informáltok akkor.
1: Igen, igen, és amíg közben mi ugye elmegyünk a hajóra, és ott is szoktam készíteni videókat, sztorikat, hogy megmutassam, hogy a kulisszák mögé betekintést mutassak, hogy milyen a, ott így a
0: igen, dolgozó. Igen, vigyél el minket magaddal, vagy vigyetek el minket, igen, és mutassátok meg, hogy hogy zajlik ott az élet.
1: Elviszük őket, Garami?
2: Abszolút örömmel, ezt az egész stúdiót elvinném, ugyanis mi itt a Dunán vagyunk, és annyira jó a kilátását.
0: Jó, oké. Egyébként biztos, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptatok már, én azt gondolom, hogy itt van az, amiért a zenészek csinálják, és amiért megérés, ami tényleg szerintem a legjobb visszajelzés, ezt László írta. Nem nagyon voltam jazzrajongó, de ezek után biztos, hogy fogok jazzt hallgatni. Köszönöm az érzést, amit adtatok. Hát szerintem a legszebb végszó. Ugye nagyon-nagyon szépen köszönjük az adás, az egész óra visszahallgatható, visszanézhető a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. A Lilian Quartettet láthattad, hallattad itt a Petőfin, a folytatásban pedig mindjárt itt a Magna Cum Laude.
3: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
5: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
6: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
7: A műsorajánló után
4: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Bánáti Bence.
4: Ez a Petőfi Rádió.
8: Visszatér a kánikula, segítséget kapnak a viharkárosult gazdák. Egyre több gyermek kerül kórházba gombelem lenyelése miatt.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Bontják a terelést az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Tatabánya térségében. A torlódás több mint 5 kilométeres. Munkavégzés miatt félpályás korlátozás érvényes az M2-es autóúton Vác térségében. A 42-es kilométernél mindkét irányban 1 kilométeren torlódnak a járművek. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 73-as kilométer előtt 4 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Őszintesség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegen test lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Meghalt Dénes Gábor István, rádiós szakember, 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Márról holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kedd délután 2 szép napot. A Petőfin változatos magyar zenei kínálat vár továbbra is. A Magda Cum Laude-val és a köszönettel indítunk, és már is egy top 3-as listát akár meg is írhatsz nekünk. Ki az, akiknek elsők között mondanál köszönetet, és miért?
4: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag.

Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel. Tudom, hogy

0: Quimby és a láthatatlanul itt a Petőfin, a folytatásban pedig Danko Zsolt, az a Streak érkezik hozzánk, aki zenében a spiritualitást, az érzelmeket és a valózsás szokimodó történeteit ötvözi. Az érzelmek teljes spektrumát végigjárta az előző albumán, ami tapasztalhat az ember egy mérgező párkapcsolatban, azaz mindent, amit egyébként ő is megtapasztalt. A Gázláng című album valójában egy zenei napló, ami sokak történetét írja meg. Ezek közül jön az a dal, ami az álmai megvalósításához vezető útról szól, a nehézségeinkről, a kétségeinkről, a küzdelmeinkről, a jövőbe vetett hitünkről, és arról az energiáról, ami hajt minket akkor is, amikor azt igazából semmi sem indokolná. Juhász Marci közreműködésével szól már is, itt a Petőfin, a Halandó című dal.
1: Tudod,

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

Petőfi Rádió minden magyarra. A folytatásban egy csapattal, akik sokak szerint a szabadság, az öröm, a tánc és az élő zene káprázatos felhő karcolói, aminek a lakói békében megférnek egymás mellett, az újonnan beköltözőket pedig mindig örömmel fogadják. Bizonyítottak a Budapest Parkban is, de hamarosan Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Orfűn és Sopronban is találkozhatsz velük, most pedig itt a Petőfin. Jön a Blaha Louisiana.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A vályelegszéses láb több lábnyomot is hagy majd a nyáron, például Kunfehérton, Zalaszabaron, Debrecenben és Siófokon, csak hogy párat említsek itt a fellépő lista közül. Te hol hagyod majd ott a lábnyomodat? Merre topogsz majd az idei nyáron? Mik a tervek? 0630 30 33 180 írd meg SMS-ben, majd Viberen. Közben jön a párválasztó a Pandora projektől.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ma még csak közelítjük, a következő napokban pedig már át is lépjük a 30 fokot, berobban a nyár az elkövetkező napokban, erre készülhetünk, és itt van Bánáti Bence és a legfrissebb hírekkel, majd Paulinával folytatjuk.
1: Szerintem jaj, dogálni fogsz, esőben ázni fogsz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Visszatér a kánikula, az 1956-os mártírokra emlékeznek ma. Elhúzódhat az afrikai ebola járvány.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Bontják a terelést az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében. A torlódás több mint 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozva, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában, így a vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké vagy a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott, míg a rossz kategóriába mindössze a helyszínek alig másfél százaléka került. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve 5. lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A 4-ből 3 magyar a 32 közé jutott a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a franciaországi Európa-bajnokságon. A 64 között csak Siklósi Gergely szenvedett vereséget a miaink közül. András Fitibor, Koch Máté és Nagy Dávid tovább jutott. Ismét együtt indulnak a Williams nővérek a wimbledoni tenisztornán női páros versenyében. A verseny közösségi oldalán jelentették be, hogy Venus és Serena Williams szabad kártyával ott lesz a londoni Grand Slam-en. Köszönöm a figyelmet!
7: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kevés felhő, sok napsütés, 24-29 fok az országban, kedd délután 3 elmúlt, fagyizás, strandolás, mit tervezél délutára? 0-30-30-30-300-80, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, még itt van Paulina is.
2: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ági üzent, hogy a férjével éppen Erdélyből autóznak haza az M5-ösön Érdre, jól lehet haladni, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, tartson ki, már nem sokára hazaérünk. További jó utat nektek, a Pál utcai fiúkkal!

Petőfi Rádió, minden magyar. Áció felkiáltó jellel leszerepel az iskolákban a táblákon. 3 nap, 3 betű van már csak hátra, és indul a nyári szünet. Június 16-a van ma, az 56-os vértanúk emléknapja és a magyar úszás napja. Ilyenkor sok helyen ingyen nyitják meg a kapuikat az úszodák, strandfürdők, a sportolni vágyók előtt. Június 20-21-én pedig Szegeden lesz majd a nyílt vízi úszó országos bajnokság. Csobbanni pedig akár a Balatonban is lehet már. 22 fokos jelenleg a tóvízének hőmérséklete, de ugye 30 fok feletti értékek érkeznek a hétvégén, úgyhogy bőven meleg.

Petőfi Rádió minden magyar. Ma kelt fel legkorábban a nap, gyorsan kivilágosodott. Ilyenkor júniusban, és főleg a hónap második részében azokhoz a napokhoz érkezünk, amikor a legrövidebbek az éjszakák, ebből kifolyólag a leghosszabbak a nappalok. Viszont három különböző napot kell megemlíteni ilyenkor. A legkorábbi napkelt, amiről az előbb beszéltem, az egyik. A legkésőbbi napnyugta a második, ami majd június 26-án lesz. Ezen a napon a fővárosban este 8:46:28 lesz a naplemente időpontja, keleten természetesen korábban, nyugaton valamivel később az említett eltéréseknek megfelelően. A nyári napforduló pedig június 21-én lesz, hajnali 4:42, ekkor lépünk át a csillagászati nyárba, és ezen a napon a leghosszabb lesz a nappal hazánkban. Így készülj tehát a vasárnapra, itt a Petőfin, pedig most jön a Follow the Flow.

Petőfi Rádió, minden magyar. 3 nap már csak az iskolából, és kezdődik a nyári szünet, és a nyár is tényleg berobban szó szerint olyan hőmérsékletekkel, ami már a 40 fokot is megközelíti majd a hétvégén. Tessék felkészülni az erősödő UV-sugárzásra is, mert többfelé nagyon erős lesz a hétvégére, helyenként akár az extrém erősséget is elérheti. Egyébként itt a nyáron nem csak a hőmérséklet kapcsol rá, egyre több koncert, fesztivál élmény is ugye az évszakra koncentrálódik. Az élő stúdió koncertek varázsa pedig mindig 1 és 2 óra között jár át minket itt a Petőfin. Ma a Lilian Quartet járt itt nálunk, meséltek az utcánjárós élményekről is, és fantasztikus dalokat hallhatunk profi zenészektől, úgyhogy érdemes az adásokat újra és újra megnézni, visszahallgatni a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Közben Manuel is felkészült itt a Petőfi, most ő folytatja, jön a Popstar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc múlva lesz 4 óra, úgyhogy itt az idő, hogy átadjam a terepet Megyesi Gábornak, aki ezúttal sem érkezett üres kézzel. Petőfi ajándékcsomag van nála, ennyit elárulhatok, hogy mit kell tenned érte. A további részleteket ő fogja mondani Bánáti Bence hírei után. És jön a Hiperkarma is, szép délután.
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Visszatér a kánikula, az 1956-os mártírokra emlékeznek ma. Kezdődik a hazai dinnye szezon.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Bontják a terelést az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán, Tatabánya térségében. A 46-os és 61-es kilométer között araszol a forgalom. Erős a forgalom az M1-es autópályán hegyes halom felé Törökbálint térségében is. A 16-os kilométernél kialakult torlódás érinti az M0-ás autóút felől érkezőket is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártír társai újratemetésének emléknapján Súlyog Tamás köztársasági elnök is lerótta kegyeletét az új köztemetőben a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Herszon megyében autóbuszt ért találat, egy utas meghalt. Az ukrán drónok oroszországi célpontokra csaptak le, kigyulladt az egyik moszkvai olajfeldolgozó üzeme. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tarz Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen leromlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nagy érdeklődés miatt döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon, a magyar-görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 fajta terem.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
5: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Akár úton hazafelé, vagy már otthon, esetleg még a melóban, bárhol is ér a kedd délután. Töltsük együtt a következő órákat. Érkezek a legfrissebb közlekedési infókkal, egy menő Petőfis játékkal, na meg persze a legjobb hazai zenékkel. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Itt is van a kezdésre a Hiperkarma.
2: Itt egy újabb óra.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az iskolatámlákon ott virít az áció, már csak ugye hármat kell aludni a nagybetűs vakáció kitöréséig. Na de addig sem unatkozunk, ugyanis ma, június 16-án a Magyar Úszás Napját ünnepeljük. Értemes nyitott szemmel járni, mert 2013 óta ezen a napon rengeteg úszoda és strandfürdő nyitja meg a kapuit teljesen ingyen a sportolni vágyók előtt, úgyhogy meló után irány egyet csobbanni. Elstartolt a Petőfi csúcs a legfrissebb közlekedési infokkal, ehhez pedig most is kellenek a te szemeid, úgyhogy ha úton vagy és bármi említésre méltót látsz, dobj egy üzenetet Instán, Viberen vagy éppen Facebookon. Az SMS számunkat is lehet izzítani, sőt ebben az órában játszani is ér. 06 30 30 30 380, ez az az SMS szám, ahova várom az óra előadóját és a dal címét. Figyelj nagyon, mert az óra zenéje innentől kezdve bármikor felcsendülhet. A helyes megfejtők között pedig egy menő Petőfi ajándékcsomagot sorsolok ki, vászontáskával, bögrével, nyakbankasztós kulcstartóval és kulaccsal. Most viszont a Kiube csapatának adom át a terepet, már is megyünk tovább. Ez a Holnap majd elhiszem, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar már megvan, hogy kivadászta le a leggyorsabban az óra zenéjét, nem sokára csörgök is, de előbb jönnek a legfrissebb közlekedési infók.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál fix terelést bontanak a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszos araszolásra, számíts. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Törökbálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás pedig hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. A 441-es főúton egy teherautó árokba hajtott az M44-es csomópontjánál, a 20-as kilométernél fél pályán tud haladni a forgalom, illetve a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmán között éppen kátyúznak, a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van, mindkét irányból kisebb torlódásra készülj. SMS és Viber számunk 0630303380, ide várom a közlekedési infokat, de írhatsz nekem Instán és Facebookon is, vezess óvatosan.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, a vonalban pedig pillanatokon belül az óra a leggyorsabb játékosa.
1: Gendesség.
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Halló, halló! Ki ez van, szerencsém?
1: Szia, Krisztián vagyok.
0: Szia, Krisztián! Játszottál, volt egy óra zenéje játékunk, és villámgyorsan elküldted nekem a helyes megfejtést. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt az.
1: Magasfegyi Underground, Meteorod.
0: Így van, most már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Hát persze, gratulálok téged a Petőfi ajándékcsomag nyakbaakasztóval, bögrével, kulaccsal, vászontáskával, mindenféle jóval. Úton vagy éppen, jól hallom?
1: Igen, emeletesen.
0: Aha, úton hazafelé, vagy munkában, vagy merre, hogyan?
1: Munkába vissza, most már futár vagyok.
0: Ja, futár vagy, ja értem, és akkor zárod a műszakot szépen lassan, ezek szerint.
1: Így van, igen.
0: Vigyázz nagyon magadra, ha pedig van közlekedési info, tudod, küld el nekünk.
1: Jó, rendben, nagyon
0: szépen. Oké, Krisztián, köszönöm szépen, hogy játszottál, legyen nagyon szép a napod, szép délután neked. Jó
1: nagyon
0: utat!
1: Szép napot, köszönöm szia. Szépen, szia!
0: Holnap is játszunk majd, úgyhogy érdemes figyelni az óra zenét. A folytatásban pedig hozok egy újabb hazai kedvencet neked. Itt is van a Carson Coma és az Immunissá válunk.

és amikor holnap épp kilibben. Kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: friss közlekedési infókkal, helyzetjelentésekkel megy tovább a Petőfi csúcs. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Várom az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de ott vagyunk az Instán és Facebookon is. És itt vannak a jó hazai zenék is, amiket eddig kerestél, de már nem kell tovább, mert hogy jön többek között Azaria a Formúccal a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67500 forint helyett 33750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
8: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiúbandás csávó vagy.
9: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
7: Az egyik sztár, a másik lúzer.
10: Ez az én dalom, én írtam.
11: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
7: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Visszatér a kánikula, jelentős a torlódás az M1-esen a határ felé. Ma van Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének emléknapja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Bontják a terelést az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében. A 46-os és 61-es kilométer között araszol a forgalom. Erős a forgalom az M1-es autópályán a határ felé Törökbálint térségében is. A 16-os kilométernél kialakult torlódás érinti az M0-as autóút felől érkezőket is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Az Európai Parlament jóvá hagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neftől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai olajfinomító is tovább működhessen. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnöket és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Leródta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Jelentősen csökkent az élelmiszercsomagok beszerzési ára a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése után. A vizsgálat összesen több mint 10 milliárd forintos túlárazást tapasztalt. Az ügyben több eljárás is indult, ugyanakkor a jelenlegi beszerzéseknél nem tártak fel jogsértést. Meghalt Dénes Gábor István rádiós szakember, 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról Holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Sokan, sőt egyre többen vagyunk az utakon, úgyhogy várom folyamatosan a közlekedési infókat, helyzetjelentéseket SMS-ben, Viberen, Instán vagy éppen Facebookon. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A kezdés már is az a riáé. Itt a Petőfi, a Formulcol.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár a vasárnapi front alaposan elrontotta a strandidőt, ez hamarosan a múlté. Egy hatalmas, forró hullám érkezik felénk, és visszaveszi az irányítást a zavartalan napsütés. Holnapig még elkaphat azért minket egy-egy frissítő zápor vagy zivatar, de a hét második felében már kőkeményen berobban a kánikula. Napról napra forróbb lesz a levegő, a hétvégére pedig igazi hőség várható. A hőmérők higanyszála 35 fok köré kúszik, sőt, a legmelegebb területeken akár a 36-38 fok sem kizárt. Ha a hétvégén a vízpart felé vennéd az irányt, jól teszed. De mindenképpen vigyázz magadra és a bőrödre, mert a hétvégén már extrém is lehet az UV-sugárzás, úgyhogy a naptejet semmiképpen se hajt otthon, és a Petőfi is kísérjen utadon, bármerre is jársz. Most fluorral megyünk tovább a folytatásban. Ez a Szembesáv.

0: Hírek az utakról.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszosan araszol a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Török-Bálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-ás felől érkezőkre is. Két kamion koccant az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 79-es kilométernél. Ott a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött a torlódás már meghaladta a 2 kilométert. Ha van közlekedési infód, neked is küld el SMS-ben vagy Viberen, például 06 30 30 30 380. Balesetmentes közlekedést.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kicsi lány a sötétben, vele virradráma hajtott.
0: Minden magyar.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Van, akinél már most június közepén beindult a nagy nyári kaland. Valahol az utakon egy nagyszerű család épp együtt utazik, és pont minket hallgat a kocsiban. Sasa és Fruzsi küldött nekik egy szívhez szóló üzenetet, amit most szeretnék átadni. Drága papa, mama, köszönjük, hogy újabb csodás élményt adtok a gyerekeknek. Érezzétek jól magatokat, jó nyaralást nektek. Külön köszönöm, hogy megtanítottátok nekem, hogy a halott pénz új zenének minden szava igaz. Igyekszem továbbadni a gyerekeknek. Szeretünk titeket. Hát ennél szebb és értékesebb útravalót nem is kívánhatnánk a nagyszülőknek és az unokáknak a közös utazásra. Ha pedig neked is van valaki az életedben, aki nagyon fontos, és szívesen üzennél neki egy jó zene kíséretében, akkor ajánlom figyelmedbe a ma este 7 órától rajtoló kívánság műsorunkat. Készítsd a telefonod, mert SMS-ben, Viberen, Facebookon és Instán is várom majd a te kívánságodat is. Mindjárt jön tehát akkor a halott pénztől a gyerekek, ami papa és mama szerint is a szintiszta igazság. Figyeljétek az utat, jó nyaralást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
5: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar egy komoly kávéval kapcsolatos kutatás látott napvilágot, ami azért sok mindenre fény derít, nem sokára elárulom a részleteket. A következő órában erre is számíthatsz, ahogy friss közlekedési infókra és jó zenékre is. Jön mindjárt Ákos, és az Ilyenek voltunk.
1: Ilyenek voltunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
3: Notino.
5: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
5: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a kánikula, olcsóbb lehet az üzemanyag a védett árnál. Kiváló minősítést kapott a legtöbb hazai természetes fürdőhely.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Bontják a terelést az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Tatabánya térségében. Bicskétől egészen Tatáig arra szól a forgalom. Két kamion ütközött az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében. A 78-as kilométernél a külső sávot lezárták. Sokan haladnak az M7-es autópályán is a Balaton felé, a kivezető szakaszon és Törökbálint térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tarz Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában, így a vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott, míg a rossz kategóriába mindössze a helyszínek alig 1,5%-a tartozik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy több százezer ember bevonásával készült felmérés végre lerántotta a leplet arról, mit is tesz a szervezetünkkel a kávé. Na, erről is lesz szó. Közben pedig várom a közlekedési infókat, üzeneteket az ország minden pontjáról. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, Ákossal kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Hullik a cseresznyefa virágait volt a Pannogra, azt a Háni Víztel közösen a Petőfin, ahol minden magyar, és van itt még egy gyümölcs, amiről mindenképpen kell, hogy beszéljünk, mert hogy a legtöbben egy jó kávéval indítjuk a reggelünket, ráadásul a magas vérnyomás betegség is sokakat érint. Egy nagyon érdekes kutatás látott napvilágot, ami több százezer ember bevonásával készült, és végre kiderítette, hogy valójában mit is tesz a kávé a szervezetünkkel. Ha teljesen egészségesek vagyunk, akkor van egy jó hírem, hogy a mérsékelt kávézás önmagában egyáltalán nem okoz magas vérnyomást, bár a koffein átmenetileg kicsit megdobja a pulzusunkat és élénkíti a szívet, a kávéban lévő egyéb jótékony anyagok valójában még védik és erősítik is az ereink falát. De ha már eleve nagyon magas a vérnyomásunk, akkor jobb óvatosnak lenni. Egy hosszú távú vizsgálat szerint ugyanis a súlyos vérnyomás problémákkal küzdőknél a napi két vagy több csésze fekete sajnos megduplázhatja a komolyabb szívbetegségek kockázatát. Szóval a lényeg, ha minden rendben az egészségünkkel, akkor nyugodtan élvezhetjük a gőzölgő feketénket minden nap, akár többször is, de ha tudod, hogy mondjuk rakoncátlankodik a vérnyomásod, akkor érdemes visszafogni a koffein mennyiséget. Most pedig érkezik egy újabb dal, ami kávé nélkül is felpörget minket így kedd kora este. Itt van Lengyel Joannától a Never Be.

0: Én is félek, itt volt Colorblind és Kassó a Petőfin, ahol minden magyar. Na de ha minket hallgatsz, nem kell félned, hogy dugóba kerülsz, mert már is jövök a legfrissebb közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Például kisebb dugóra számíthatsz az M1-esen Hegyeshalom felé, Tatabányán állott éppen fix terelést bontanak a 61-es és a 46-os kilométer között szakaszos araszolással. Számolj, aztán erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Törökbálint környékén a 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. Az M5-ösön történt egy balesetot, két kamion koccant a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a helyszínelés még tart, a torlódás már meghaladta a 2 kilométert. És szintén baleset van a 83-as főúton Győr határában, ott egy autó kandelábernek hajtott, a 71-es kilométernél a Győr centrum felé tartó oldalon csak egy sávjárató. SMS és Viber számunk 06 30 30 33 180. A közlekedési infókat várom ide, vezess óvatosan!
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Este 7 óra után elstartol, amit kíván, ahol végre te diktálhatod a tempót. Ha van egy dal, amit szívesen együtt üvöltenél a kollégákkal, a családdal, a barátokkal, vagy küldenél egy kedves üzenetet valakinek, aki fontos neked, akkor itt a tökéletes alkalom. Készítsd a telefonod, SMS számunk 0630303380, de Viberen, Instán és Facebookon is tudsz üzenni. A zenei kívánságok után pedig érdemes lesz továbbra is velünk tartanod, mert érkezik a Kulturfitness. Szanni Roland ma este két igazán különleges és inspiráló vendéget ültet a mikrofon mögé. Itt lesz Floros Zoe, az ezerarcú énekesnő, színésznő és producer, akivel izgalmas témákat boncolgatnak majd a kreatív ipar kulisszatitkairól, illetve G. Horváth László, az elismert Anima Muzika kamarazenekar alapító vezetője, aki a komoly zene modern és magával ragadó világába kalauzol el minket. Ez tehát a ma esti menetrend itt a Petőfin. Indulunk is. Ezt mondja Szakes Gergő szintén, mert hogy ez az Indulj el most a Petőfin.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet, a bullás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: szeretet csak szétszedne.
1: Már csak percek választanak el minket a Kívánság műsortól, mindjárt rajtolunk itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, SMS és Viber számunk 0630303380. Jöhetnek az üzenetek, ami a csöbön kifér, de írhatsz a Petőfi Facebook oldalán és Instáján keresztül is, a hívható számunk pedig szintén adott 0617596060. Csörög be a stúdióba. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán mindjárt a Solvay-vel kezdünk, ez lesz az Ellentétek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
7: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
7: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a kánikula, olcsóbb lehet az üzemanyag a védett árnál. Csak nem 2,5 millió menekült indulhat útnak hamarosan világszerte.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A korábbi munkavégzés miatt még mindig torlódik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív és több intézményben is feszültséget okoz. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadóhelyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új tartós hazát.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: A BL induló Győr izlandi, míg az Európa Liga résztvevő Ferencváros szerb ellenfelet kapott a selejtezőben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bencének köszönjük szépen a friss híreket, és akkor elrajtol a Petőfi Rádió kívánság műsora, mit kíván, üzenj annak, aki számít, SMS és Viber számunk 0630303380, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Tarts velem, a kezdés a Szolvévén.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: zenélj vagy énekelj te is élőben. Hajrá magyarok, @petofiradio.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd

0: Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: El is rajtol a kívánságműsorunk, itt van az első kör. Anikó üzeni édesapjának, Jánosnak, aki egyébként most is úton van, hogy drága apa, nagyon boldog születésnapot kívánok, tudom, hogy most is a kormányt tekered és Petőfit hallgatsz, úgyhogy kérlek, egy pillanatra lazíts és fogad szeretettel ezt a dalt, vigyázz magadra az utakon, nagyon várunk haza. És egy szuper nem zenét jelölt meg Anikó, úgyhogy mindjárt itt lesz az egy a millióból. Nagyon boldog születésnapot Jánosnak ezúton is, jó utat. Aztán Péter küldi a következőt Lindának, boldog 40. születésnapot kívánok. Hihetetlen, hogy repül az idő, de te semmit nem változtál. Köszönöm, hogy vagy nekem egy Ivan and the Parazol dallal szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni neki. Hát boldog születésnapot Linda, érkezik is a Together. Ha te is szeretnél valakinek üzenni rajtunk keresztül, megteted például Viberen, Instán vagy Facebookon.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: SMS-ben a 0630303380-ra kaptam aláírás és név nélkül. Szia Gábor, egy csinszkadalt küldenék a tesómnak, aki mindjárt ballag. Hát gratulálunk a ballagáshoz, akkor hozom csinszkától a hibridet pár perc múlva. Balázs üzeni a legjobb barátjának, Zoárdnak, akinek egyébként nagyon jó neve van a műhelyben, mert hogy éppen a Petőfi szól nála, hogy hatalmas köszönet jár neked, barátom. Köszönöm, hogy a hétvégén is ott voltál és segítettél bütykölni a gépet a garázsban. Igazi életmentő vagy, már szépen duruzsol a masina. Na hát akkor nagy pacsi Zoárdnak, mit van egy jó kis imágó mundi dal az estelente a Petőfi.

0: kollégák, családtagok, szerelmek, ma is elég vegyes a felhozatal.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
0: Kitartást, Móni, már mindjárt lejár a délutáni műszak. Tudom, hogy ma nagyon sűrű volt a nap, és ezer felé áll a fejed, de ezzel a zenével küldök neked egy kis délutáni energiát, aztán este kocintunk. Ez a Petőfi Rádió Facebook oldalán jött Áditól, bár konkrét dal nem lett megnevezve, úgyhogy hozok egy Morionest hozzá. Itt lesz a végtelen. Aztán Tamás üzente Dórinak, hogy boldog 5. évfordulót, szerelmem, ez az 5 év életem legszebb időszaka volt, és alig várom a következőt. Köszönöm a türelmedet, a mosolyodat és azt, hogy mellettem vagy. A közös dalunkat, az Open Doors-t küldeném, fogad sok szeretettel. Carbon Fuzz, ugye? Ezt játszom már is itt a Petőfén, és nagyon boldog 5. évfordulót nektek.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatódik a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Szia, Attila vagyok Dunajvárosból, és Noncsinak szeretnék üzenni. Te vagy a legjobb dolog az életemben, és köszönöm, hogy kitartasz mellettem. Szeretlek. Na, ez az üzenethez jön mindjárt a Balkán Fanatik, és a Ha te tudnád, a friss hírek után. Üzenj te is, SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban. Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgass vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A Petőfi

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Erdő Péter bíboros prímással találkozott a miniszterelnök. Átmenetileg megnyitja kapuit az Iparművészeti Múzeum.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Lassú a haladás az M1-es autópályán Hegyessalom felé, Bicske, valamint Szárliget térségében is. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán egy defektes kamion állt meg a leállósávon a Petőfi szállás pihenőhelyet követően. A 127-es kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciára küldött videó üzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. A múzeumok éjszakája idején megnyitja a múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohamed Kalibaf a Washington és Teherán közötti pénteki megállapodás kapcsán hangsúlyozta, a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bencének köszönjük szépen a friss híreket, és már is megy tovább a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánságműsora. Kérd te is kedvenc zenédet, vagy üzenj annak, aki számít. 0630 30 30 380 az SMS számunk, de Viberen, Instán és Facebookon is megtalálsz minket. Jön a Balkán fanatik!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és Meggyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Petőfi. Representing that killer California. Baby, baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Lát

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Húha, hirtelen komoly mennyiségű üzenettel találtam szembe magamat az SMS falunkon, jönnek az üzenetek a Facebookon, Instán is. Szia, Nono vagyok, üzennék Atinak, várom a holnapot, végre látjuk egymást. Tehát remélem, hogy Ati hallotta. Aztán Lili küldi a testvérének, Rékának, csak azért írok, mert eszembe jutottál, és szerettem volna elmondani, hogy te vagy a legjobb tesó a világon. Remélem, jó volt a mai nap, a közös vinnyogós movie start pedig küldeném neki ezúton is. A Zaporozsecre gondolsz, úgy sejtem, úgyhogy mindjárt jön a movie star akkor. Nori üzeni Marcinak, hogy óriási gratuláció a sikeres forgalmi vizsgához, megcsináltad, tudtam, hogy elsőre meg lesz, most már hivatalosan is te vezetsz a hétvégén a strandra. Egy Carson Comet küldenék neki. Hát hatalmas gratuláció akkor Marcinak, hogy meglett a jogsi, aztán csak óvatosan az utakon. Jön mindjárt a Carson Comet és Jude Law újdonsága és a szemüveg, de előbb Kristóffal folytatjuk, ez már is a szó.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Jönnek folyamatosan az SMS-ek, Viber üzenetek, de a Facebook és Insta postoládánkat is nézem. Ildikó lányának, Lucának írta, hogy kincsem, nagyon büszke vagyok rád, amiért ilyen fantasztikusan zártad a sulit. Végre mindjárt itt a megérdemelt pihenés, élvezd ki a szabadságot. Emellé akkor csatolunk egy jó kis Blaha Louisiana dalt. Aztán Zoli küldi a délutános brigádnak a raktárba, hogy kitartást, srácok, nyomjuk meg a végét, mindjárt itt a záróra. Köszönöm a mai pörgést, egy halott pénzt játsz nekünk, léci. Így lesz, jön az élnünk kellett volna pillanatokon belül. Aztán még egy üzenet, sziasztok, az öcsémnek, Daninak szeretnék kérni egy zenét, mert sikeresen átment a karate vizsgán, a halott pénzt küldeném. Akkor csatolom az előző kéréshez. Most viszont, ahogy ígértem, a Blaha Louisiana újdonságát hallhatod, ez a sűrű végtelen, itt a Petőfi.
2: Mit

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És itt egy újabb, de egyben az utolsó kör a mai kívánságokból. Tímea üzeni a kozmetika teljes csapatának. Csajok, túléltük a mai rohamot. Köszönöm a rengeteg nevetést és a kitartást. Egy pörgős dallal induljon jól a megérdemelt pihenés. Dash, Youngfly és Azaria slágerét, a Pannoniát hozom mindjárt akkor nektek, csajok. Aztán jó estét, Bálint vagyok Kisgyőrből, egy titkos hódolomnak szeretném üzenni, hogy szeretem és várom vissza, köszönöm. Akkor annyira nem is titkos hódoló, ha szereted, vagy legalábbis nem előtted titkos ez a hódoló. Üzenet átadva. És itt van még Ildikó SMS-e is. Szia, egy szerelmes dalt lehetne a Szakcsi Deninek? Üzi, szeretlek a síromig. Komoly üzenet. Szerelmes dal. Jön mindjárt Moskonyi Dörgőtől, na most is ott a parton, de előbb a Hipnóziás lányokat hozom. Ez a Habok, itt a Petőfi.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: A Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora most ér véget mára, de ígérem, innen folytatjuk, ahol éppen abba hagytuk, úgyhogy holnap is tarts majd velem. Várom az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat SMS-ben, Viberen és Instán is. A mikrofonnál az elmúlt órákban Megyesi Gábort hallottad, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Holnap tehát találkozzunk újra. Most pedig indul a Kulturfitness Szanni Rolanddal. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyilván halkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
4: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
3: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
5: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19:30-től a Duna World-ön.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula, az 1956-os mártírokra emlékeztek ma. Egyre több gyermek kerül kórházba gombelem lenyelése miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt lassabb haladásra kell számítani a 13-as úton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártír társai újratemetésének emléknapján Súlyog Tamás köztársasági elnök is lerótta kegyeletét az új köztemetőben a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslat csomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június vége előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozza, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van közöttük olyan, akit jelenleg is intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegen test lenyelése miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset egyharmadában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kulturfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Budapest, New York City és Miami is. Florosz Zoe, énekesnő, színésznő és producerrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Rola.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Florosz Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Florosz Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Florosz Zoe. Igen.
1: És akkor neked a Zoe a keresztneve.
2: A Zoe a keresztneve, igen.
1: Mert hogy görög és magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
2: Édesapám, így van.
1: Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
2: Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Florosz Pirosz, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
2: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
2: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák topzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
2: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele, anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok, és néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon restellem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
2: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
2: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
2: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
2: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
2: Szenvedélyesek.
1: Igen.
2: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
2: Megvan bennem, azt hiszem, igen, bevallom töredelmesen, azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha hát, az vagy egyáltalán?
2: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe, szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
2: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fúvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Tomba.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána a színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé vezetett az utad, aztán utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és aztán fogtad. Igen, és aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
2: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
1: Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
2: American Musical and Dramatic Academy.
1: Thank you very much.
2: Nagyon... Tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáné tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
1: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
2: 26 éves.
1: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
2: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
1: Arra gondoltam, hogy ha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Mm. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyen. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. Mm-hmm. De az, hogy a nagy körforgásba bekerülj, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból.
2: Igen.
1: Az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
2: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
1: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médát is játszottál, a minden igaz, igen, meg olyan embereket láttál testközelből, színpadon, igen, akiket mi a tévében nézünk.
2: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway sóra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
1: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
2: Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg a, tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok
1: kell,
2: a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
1: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
2: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, mint csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek velük, vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
1: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
2: Nem,
1: vagy...
2: Manhattanben lakom.
1: Hát az megfizethetetlen!
2: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
1: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
2: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogyha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
1: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak? A szavak nélkül rég kimondtad, sújtad.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szerintem talán 10. alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más, maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
2: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának. Tehát, hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
3: Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Erb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a rendezvúnak a harmadik Résztvevője lett, igen.
2: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
3: Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
2: Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet? Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
3: Nem? Ilyen rövid filmet forgattunk. Aha. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cell phone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, tehát talán láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Nem
2: pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egy egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway van, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le, rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell, meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió, milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés, hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi te is, Torontóban él jelenleg.
1: Te is itt-ott élsz, akkor igen, most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten menhetem.
2: Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, ott megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük, tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező,

0: utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
1: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos sárszámot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor és zsűri, társzsűri vagyok, és ezért mind már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
0: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
1: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán ott vonultak a vörös szőnyegen.
0: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
1: Persze.
0: Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz
1: hát New Yorkban? Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amibe belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is kicsit, a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncert, járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
0: Színházban most az életedben, Zoli?
1: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Movement-tel.
0: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
1: Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
0: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
1: Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek show-kra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
0: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
1: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
0: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Csodás volt itt veled.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Florosz Zoe énekesnő, színésznő és producerrel beszélgettem, a következő órában pedig G. Horváth László hegedűművésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a kánikula, olcsóbb lehet az üzemanyag a védett árnál. Két medve támadás is történt Romániában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Lassú a haladás az M0-áson, az M2-es csomópontban Vác felé. Munkavégzés miatt lassabb haladásra kell számítani a 13-as úton, az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nagy érdeklődés miatt döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. Két medve támadás is történt ma Romániában. Brassó megyében egy 53 éves férfi, a Transfogarasi úton pedig egy német turista sérült meg. Mindkét sebesültet kórházba vitték, állapotuk nem életveszélyes. A Transfogarasi út térségében az utóbbi időben több hasonló eset is történt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a turisták ne etessék és ne közelítsék meg a vadállatokat. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon, a magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 fajta terem.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Idén első alkalommal június 19-e és 21-e között kerül megrendezésre az Anima napuk az Óbudai Társaskörben. E kapcsán ebben az órában az Anima Muzici Kamara Zenekar alapító vezetőjével, G. Horváth László hegedűművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem a kamara zene világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legprosperálóbb kamara zenei együttesének, az Anima Muzicének az alapító vezetője, G. Horváth László. Köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntelek.
1: Hello.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Az elmúlt években számtalanszor beszéltünk már itt a stúdióban és egyéb helyeken is, és hát azért ez egy, kezdjük kicsit távolabbról, elég szép történettel rendelkező együttes. Egyszer csak létrehoztátok, és akkor most jubileum is van, vagy már meghaladtuk a jubileumot?
2: Hát ez a 16. évünk, úgyhogy akkor tavaly volt egy jubileumunk, 15 éves volt a kamarazenekar, és hát most készülődő Anima napok is tulajdonképpen az elmúlt 15 évnek az ötleteit fogja egybesűríteni majd 3 napban.
1: Mert hogy ez az újdonság az életetekben, évről évre jelentkeztek, kb. Ugyanazokkal a bérletekkel, nyilván a műsor az mindig más, de hogy ez új az életetekben, ilyen még nem volt, és ez pont a te fejedből pattant ki, hogy akkor csinálunk egy ilyen 3 napos jamborit, ami hozzánk kapcsolódik.
2: Hát lényegében régi vágyak vannak, amik most megvalósulni látszanak, és hát a 2010-es születésnapi koncertünk június 20-án, ugye az volt a bemutatkozó, akkor második évben, 2011-ben megrendeztük, és onnantól kezdve minden évben van születésnapi koncert, és minden évben úgy érezzük, hogy valami új, innovatív, kreatív szállat azért be kell hozni. Tehát nem elég az, hogy mindig megünnepeljük magunkat, hogy még egy évvel idősebb lett a kamarazenekar. Persze ez a klasszikusan az évad záró eseményünk is, de hogy például 2011-ben akkor volt az első darab, amit nekünk írtak, aztán valamivel később volt az első olyan összművészeti fesztivál, amit csináltunk ezen a napon, és hát most már annyi ötlet volt, hogy egy 3 napos rendezvénysorozattá nőtt ki a fejünkben először is, aztán most meg is valósítjuk, hogy valamilyen módon a vonós kamarazenét szeretnénk a csúcspontba állítani. Ugye érdekessége lesz, hogy ugye 6 koncert lesz 2 előadás is, és kísérő események is lesznek, viszont minden egyes koncertet egy legendás kamara zenetanárról neveztünk el, akikkel valamilyen módon kapcsolatban volt a zenekar is, és hát így lesz Wagner Rita, Devics János, Rolla János, Lemi Sándor Figyes koncert is, és mindig egy ilyen pódiumbeszélgetéssel fogjuk nyitni ezeket a koncerteket, ahol egy ilyen fél órában Bóla Milán és Bece Szilvia moderálásával olyan embereket hívtunk meg, akik közvetlen munkakapcsolatban voltak, mester-tanítvány jelleggel, és ők tudnak egy kicsit megemlékezni ezekről a tanárokról, mert hogy nagyon fontos nekünk, hogy mi honnan, mitől, kit, mit kaptunk, és hogy ezt megpróbáljuk a következő generáció számára is tovább örökíteni.
1: Nagyjában egészében el is mondtál mindent erről a bizonyos Anima napokról, de azért így is számtalan kérdésem van. 6 koncert 3 nap alatt, egy kicsit összesűrítve, sőt lesz olyan nap, hogy 3 koncert lesz egymás után. Anima Muzicé kamarazenekar. Minden egyes koncert hozzátok kötődik, vagy látva azt, hogy hány kamarazenei együttes működik Magyarországon, hívtatok vendégeket, vagy lesznek mások is rajtatok?
2: Hát mondhatnám kicsit mind a kettő. Lesznek rajtunk kívül bőven mások is, mert egy nagy régi vágyam, hogy kamarazenekaros találkozót szeretnék előbb-utóbb létrehozni, és ennek tulajdonképpen egy ilyen előverziója az, hogy most 3 vonós kamarazenekar is föl fog lépni az eseményen, tehát az Anima Muzicé mellett az ifjú Eralova kamarazenekar fog játszani egy koncerten, akik most még zeneakadémiai tanulmányaikat végzik, és nagyon hasonló módon alakultak, mint ahogy mi is, vagy annak idején a legendás Liszt Ferenc kamarazenekar. És egy másik sorstársunk, vagy pályatársunk, a budapesti vonósok is fog koncertet adni ezen az eseménysorozaton, úgyhogy nagy öröm, hogy már 3 kamarazenekar sikerült megszólítani, és hát az elmúlt években, hogyha kiemelt eseményeink voltak, azok főleg azok voltak, amikor egy színpadon játszottunk a Liszt Ferenc kamarazenekarral, például, vagy a Mendelssohn kamarazenekarral, ezek nagyon-nagyon különleges élmények voltak, és ennek a mintájára tulajdonképpen én meghívtam a Solti György zeneiskolának a Tücsök zenekarát, hogy szabad így mondanom, mert nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a múltat, jelent és a jövőt összekapcsolni, és hogy ezek a diákok fantasztikus készülése, egyébként egy országos versenyt meg is nyertek ebben az évben, és ők fognak játszani, mi is ezen a koncerten játszunk egy darabot, és majd a koncert végén együtt is eljátszunk egy számot, hogy mindegy igazi összekapcsolódás legyen.
1: Ez lett volna a következő kérdés ezekkel az összefonódásokkal kapcsolatban, hogy játszottunk már együtt velük. A nyilván azt jelenti, hogy akkor 2 kamarazenekar együtt áll föl a színpadon, vagy egymás után áll föl, és akkor most szűkítsük le ugyanezt erre a bizonyos Anima napokra. Amikor jönnek a vendégzenekarok, akkor nem általtok időt és energiát fordítani arra, hogy közösen bepróbáljatok egy darabot, és akkor 2 kamarazenekar egyszerre áll föl a színpadon, és akkor mindenki vegyesen ott ül a saját kis sorstársa mellett, vagy egymás után lesznek ezek az előadások.
2: Hát most a budapesti vonósok és az Eralova kamarazenekar önálló estet fog adni. estet, hát tulajdonképpen az Aranóval délután 3-kor fog játszani. De a Solti zeneiskolának a zenekarával együtt fogunk. És ez is azért szervezésbeli kérdések, tehát egyszerre egy ilyen hétvégén most egy ilyen együttállást tudtunk megvalósítani. De én úgy látom, hogy nagy nyitottság van a közeljövőben arra, hogy együtt is szerepeljenek a kamarazenekarok. Annál is inkább több olyan darab is van, ahol két kamarazenekart kíván meg egy mű.
1: Hogy történt a kiválasztás? Velük már találkoztatok nyilván korábban, és mivel hogy te vagy az ötletgazdája ennek az Anima napoknak, te mondtad azt, hogy akkor megkeresem gyorsan őket, hogy esetleg jönnének-e, és akkor utána még hozzátetted, hogy egyébként ezt szeretnénk kérni tőletek, vagy csak gyertek el, aztán csináltok majd valamit.
2: Hát igen, hát nagyon sokat beszélgetünk arról, mit lehetne, hogy lehetne. Az biztos volt, hogy szeretném, hogy másik kamarazenekar is föllépjen, és akkor a vonósokkal kitaláltuk a műsort, illetve az Animának a saját műsorát, ahol egyébként egy finn hegedű művész Otto Artikainen lesz a vendégünk, aki a Flash Károly hegedű verseny díjazottja, és az Anima külön díjasa a Mozart előadásért, ezért fogunk vele most együtt játszani. És szépen lassan kialakult, hogy milyen egyéb területeket szeretném. Nekem szívügyem a vonós nyersezés például, úgyhogy az országnak az egyik most legjobban menő együttesét, a Korosi Kvártettet kértem föl, egy fiatal társaság, aki egyébként már európai koncerttermekben is kezd otthonosan mozogni. Hát én azt mondom, hogy a karrier építésének a kezdeti, de már nagyon izmos szakaszában vannak, és fantasztikus előadás várható tőlük is. És a kamarazene az valahogy az alapja a kamarazenekorozásnak is, úgyhogy ezért az Anima művészeivel egy kamarástet megálmodtunk. Itt két vendégzongora művész lesz, Kis Péter és Nagy Ervin majd, akik fognak nekünk ebben segíteni. És hát ami még különlegessége, hogy lesznek előadások, és például Dukai Barnabásnak lesz egy előadása, aki a cellószüttekről fog tartani. Ott már tulajdonképpen alapvető hozzáértőknek, mondjuk zenakadémiára járóknak, tehát egy ilyen elemző analitikus előadás lesz a cellószüttekről, azon belül is a Démószára Bandolom, melyet az egyik csellistán Kónya Attila azért be fog mutatni, olyanképpen, ahogy a Dukai Barnabás ezt szeretné, hogy interpretálja.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Anima Muzicé kamarazenekar alapító vezetője, aki egyébként az Anima napok megálmodója is, G. Horváth László, hegedűművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az Anima Muzicé Kamara zenekar alapító vezetője, az Anima Napok ötletgazdája, G. Horváth László hegedű művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval 19-től 21-ig, tehát 3 napon keresztül Anima Napok, nem csak ti, mármint az Anima Muzicé Kamara zenekar vesz rajta részt, vannak meghívott kamarazenekarok, van nagyon fiatal kamarazenekar is, és nem csak zene lesz ez alatt a 3 nap alatt, mint ahogy említetted, hanem hogy talán fogalmazhatok így idézőjelben, fejtágítás is.
3: Lesznek előadások is, illetve hát rögtön 19-én délután 4 órakor egy kamarazenekaros kerekasztal beszélgetéssel kezdünk, ahova a folyamatosan működő kamarazenekaroknak a vezetőit hívtam meg. Tavaly volt az első ilyen alkalom, hogy összeültünk egy kicsit a nyilvánosság előtt, hát sajtónyilvános esemény volt, hogy milyen állapotban van most a mai magyar kamarazenekaros játszás, egyáltalán milyen lehetőségek vannak, milyen kondícióink vannak, mi az, ami jó, mi az, amin változtatni kell, és ez egy nagyon-nagyon hasznos beszélgetés volt. És ennek aztán voltak további hát szövődményei, hogy úgy mondjam, tehát hogy egyre szorosabb lettek a kapcsolat, egy csomó telefonálgattunk, és ötleteltünk, megálmodtunk, és most egy picit a jövőről szeretnénk majd beszélni. Tehát, hogy minden kamarazenekar egy alapvető struktúráját, mert az itt nagyon más működési elvek vannak, azokat megmutatja, de elmondja, hogy ő hogyan képzeli el, és megpróbálunk konszenzusra jutni, hogy letenni egy olyat az asztalra, hogy milyen művészeti struktúrában tudna jól működni egyébként ezek a kiváló, szakmailag nagyon magas minőségű együttesek, akik mobilisak és az egész országon tudnának koncertezni, hogyan, milyen pontok mentén tudunk egy közös koncepciót kialakítani, és ahhoz milyen költségvetést, vagy financiális dolgokat kell hozzárendelni, akár az államnak, akár pedig a pályázati útokon, hogy ez működőképes legyen és biztonságos legyen.
2: Akkor menjünk bele egy kicsit ebbe, elég régóta benne vagy ebben a szakmában. 2010-ben jött létre az együttesetek, az Anima Muzicé, tehát 16 éve már gründolod, hegedűművész vagy, számtalan helyen megjelentél már a világban, ahogy én látom. És majd mindjárt elmondott te, hogy látod. Tehát, hogy a szimfonikus zenekarok, azok elég nagy létszámú közönséget vonzanak, és elég szép fellépési lehetőségeik is vannak. Kamarazenekarból Magyarországon meg annyi van, gumbamód szaporodnak, viszont minthogyha nem kapnának ugyanolyan teret, mint az egyéb jellegű együttesek, és persze javíts ki, ha tévedek.
3: Nem, ez abszolút így van, és hát olyannyira, hogy tulajdonképpen a nyugat-európai példa azt mutatja, hogy a kamarazenekarok szűnnek meg. Tehát alig láttunk az Európában olyan kamarazenekart, ahol mondjuk állásokban dolgoznak az emberek, úgynevezett projektzenekari működés van, ahol mondjuk 6-8-10 nagyszerű koncertet előadnak, egyébként más zenekarokban állásban lévő emberek. Ez több okra is visszavezethető, az egyik nyilvánvaló az, hogy megjelentek a korhű hangszeres együttesek, akik a repertoárunk egy részét úgymond lefették, és akkor mostanában a korhű hangszeres módon illik hallgatni, vagy játszani mondjuk a barok dolgokat, de hát modern hangszereken is ezeket ugyanolyan szépen elő lehet adni. A másik meg tulajdonképpen tényleg ez, hogy megváltozott egy picit az európai igényszint, és gyakorlatilag most már egy hungarikummá alakult az, hogy a tradicionális hungós kamarazenekarok léteznek, és egy fantasztikus dolog, hogy a mi magyar zenei hagyományunk az ennyire gazdag, hogy ennyi sok vonós kamarazenekar van, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megtartsuk és ápoljuk. És hát az elsődleges kérdés az, hogy hol tűnnék el az utánpótlás, tehát hogy ezért is próbálunk az egyébként világszinten fantasztikus zeneiskolai rendszerünket már bekapcsolni ebbe a dologba, hogy mi is, nekem is életem legszebb élményei voltak, amikor a zenei táborokban együtt tudtam közösségben már játszani barátaimmal, és akkor vonós kamarazenekar, az a legkézenfekvőbb, hogy vonósok tudunk együtt játszani, és akkor valahogy ezt magunktokban hordoztuk, és ez teljesedett ki.
2: Amikor kimondom azt, hogy kamarazenekar, vagy kamarazene, akkor nekem, és persze lehet, hogy rossz a képtársítás, de egy ilyen 18-19. Századi királyi udvar jut eszembe, ahol éppen egy bál van, megjelenik mindenki, és akkor hozzák be a szakácsok, meg a felszolgálók a különböző finomabbnál finomabb és díszesebb, pompásabb ételeket, és közben a kamarazenekar játszik a háttérben.
3: Igen, tulajdonképpen talán ez volt a legtöbbet megmutatott oldala a valós kamarazeneinek, és valószínűleg azért is kell például a jövőre a Capriccioso Balletet újra meghirdetnünk, mert például a 20. században elképesztően sok nagyon-nagyon színvonalas művet írtak vonós kamarazenekarokra, csak azt valamiért kevesebben játsszák, meg kevesebbet szokott elhangozni.
2: Ott már nem volt az a kép, mint amit az imént említettem. A 20. század már nem erről szólt, ott már nagyon
3: megváltoztak. Ugye nagy koncerttermek jöttek létre, és ott a hangzás igény is megváltozott, tehát a kamara, ugye a szobazene, az elvesztette az elsődleges jelentést tartalmát, és földúzzattak a zenekarok, a zeneszerzők is 80-100 fős zenekarokra írtak, és akkor kicsit átváltozott. De közben a kamarazenekarok ugyanúgy működtek, csak a repertoárjuk az valamilyen módon beszűkült, hogyha lehet ilyet mondani. És bizony, ugye a koncerttermék, vannak olyan nagy koncerttermek manapság, ahol egy 16 fős vonós együttesnek nem is biztos, hogy érdemes koncertet szerveznie, de pont, hogy kialakult az, hogy mi rengeteg, bármelyik faluban van egy olyan templom, ahol elfér egy kamerazenekar, és nagyszerű akusztika mellett egy jó koncertet tud adni. Tehát itt óriási lehetőségek rejlenek ebben, hogy akár az utazás megszervezésében beülünk egy 20 plusz egy fős kis buszba, lemegyünk, ott vagyunk, kipakoljunk az állványainkat, nem kell semmi stáb ehhez, és szakmailag nagyszerű koncerteket lehet adni. És ugyanakkor például mondjuk az Anaklima nagy terme az abszolút egy kamaraterem, tehát az egyik legjobb terme az országnak, az a mi apparátusunkra kiváló, és már egy nagy szimfonikus zenekar, igen, csak zsúfoltan fér.
2: Fordítsuk meg a befogadó a közönség oldaláról. Mennyire, mit láttok, hogy mennyire népszerű egyébként a kamarazene? Mennyire tudnak teltházasak lenni a kamarazenei koncertek?
3: Igen, itt többfajta megközelítés van, ugye mindig a kamarazenének van egyfajta intimitása, tehát én egyáltalán nem tudom, hogy például célunk-e az, hogy óriási terekben teltházakat hozzunk létre, mert maguk az események mondjuk 60-80 főnél lehet, hogy még jobban is működnek, tehát ennek van egy akusztikai határa is. Budapesten azért rengeteg olyan tér van, a Nádor terem, vagy az Óbudai Társaskör, ahol most az Anima napok vannak, ahol egy kamarazenekar bőven ki tud teljesedni. És a mai világban próbáljuk állandóan a számokat hajszolni, vagy hogy mondjam, meg hát van egy olyan előadószíti törvény, ahol a minősítéses rendszerben belévő zenekarok, mint például az Anima Muzicé, föl kell mutassa, hogy hány fizető néző közönségben volt egy évben, 15 000 fizető néző teljesíteni kell, és 50 koncertet teljesíteni kell ahhoz, hogy ez az állami támogatáshoz mi hozzájussunk. Ugye nyilván nekünk célunk az is, szóba is lesz a szakmai fórumon, hogy ehhez azért mondjuk egy kicsit erősebb állami támogatást kell csatolni, hogy egyáltalán reménye legyen a kamarazenekaroknak ezt végigvinni. Az Anima azért tudta mindig ezt megcsinálni, mert rengeteg fölkérésünk van, és az, nem csak az ország területén, de Európa szerte is sokat fordulunk meg. De bizony mondjuk, hogyha Budapesten kellene 50 darab koncertet létrehoznunk egy évben, azt mint teltházzal, hogy meglegyen a 15 000 fizető néző, akkor a repertoár azért nem olyan színes és széles, hogy mondjuk egy évadban ne forduljon elő, hogy ugyanannak a közönségnek ugyanazt a darabot kellene megpróbálni előadni. Hát ami azért fölvet némi kérdést, hogy ki az, aki szeretné meghallgatni. De visszatérve az alapkérdéshez, szerintem elegendő közönség van, én azt látom, és például mi a zenakadémiai sorozatunkat meg tudjuk tölteni. Tehát olyat közeltelt házaink vannak minden egyes koncerten, viszont ugye 3 vagy 4 darab koncertünk van egy évadban, és ez körülbelül a realitás. Tehát, hogy ennél többet sűrűbben nem érdemes játszani, ez a szakmai minőség rovására is tud menni. Már úgy értem, hogy egy sorozaton belül egy adott zenei térben, ezért van többfajta sorozatunk több helyszínen, és ezért járjuk az országot is.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Anima Muzicé kamarazenekar alapító vezetője, az Anima Napok megálmodója, G. Horváth László hegedűművész, mindjárt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Anima Muzici Kamara zenekar alapító vezetője, G. Horváth László hegedűművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval Óbudai Társaskör, ahol egyébként már bejáratott a zenekar vagytok. Ez most egy különleges alkalom lesz majd 19-e és 21-e között, mert lényegében kibérlitek 3 napra ott az Óbudai Társaskört. Anima napok. Megvan már nyilván, hogy mit tesztek fel a színpadra ti, az Anima Muzici Kamara zenekar.
3: Igen, hát már volt arra egy kérdés, hogy mennyire kötődik hozzánk minden program. Hát egyrésztről lesznek teljesen önálló produkciók, de valamilyen módon minden programban mi részt fogunk venni. Tehát ugye itt az említett kerekasztal beszélgetés mellett az első koncerten 19-én az Anima művészei fognak kamarástet adni, ahol Dvorzsák, Mendelssohn, Debussy darabokat fogunk játszani. És a mi saját kamarazanakos koncertünk 20-án este 7 órakor lesz. Itt talán az egyik érdekessége, hogy azt a Mendelssohnából vonós négyest fogjuk játszani, amelyet én még Róla Jánossal tanultam az Zeneakadémián, és omázsa Róla János lesz egyébként ennek a koncertnek a neve, úgyhogy róla fogunk megemlékezni, a közös mesterünkről, nekem saját személyes példaképemről is, és egyébként ezt a Mendelssohnából most, és ezt nemrég rögzítettük a CD-re, tehát most vettük föl a Hungaroton gondozásában, meg is fog jövőre majd jelenni a következő évadban, úgyhogy egy nagyon-nagyon kidolgozott kézben lévő darabról van szó, amit már nagyon várunk, hogy megmutathassuk a nagy közönség számára.
2: Szóval 19-e, 20-e és 21-e ebben a hónapban Óbudai Társaskör Anima napok. Említetted, hogy kerekasztal beszélgetés is lesz. A kerekasztal beszélgetés, nem tudom miért, nekem az jut eszembe, hogy itt ilyen parázsvita lesz majd, hogy akkor a nézők vagy az érdeklődők majd egy kicsit, nem tudom, vakargatják homlokukat, hogy akkor ki fog neki menni először a másiknak.
3: Ez egy nagyon érdekes szituáció, igen, és tulajdonképpen azt vettem észre, hogy amikor a párbeszédet kezdeményeztem a különböző kamarazenekarok vezetőivel, akkor először mindenki a különbségekre fókuszált rá, és rögtön konfrontálódó pontokat találtunk meg, ami egyébként nyilvánvalóan vannak. De már az első ilyen beszélgetésnek a mottoja az volt, hogy ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket. És ebben a szellemben is egyben szeretnénk összehozni ezt a beszélgetést. Fontos az, hogy mindenki megőrizi az egyéniségét, meg tudja mutatni, hogy ő miben jár más utat, mint a többiek, vagy miben szeretné, de a célja az lesz, hogy megtaláljuk azokat a sarokpontokat, amely alapján még konszenzusosan, közösen tudunk képviselni egy fajta álláspontot. Ezt az álláspontot, ezt le is fogjuk majd írni, és szeretnénk, hogyha ezt tudnánk képviselni, hogy egy egységes kamarazenekaros szegmensi kiállás legyen, hogy nekünk mire van arra szükségünk, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkánkat.
2: Megjelenésben ez úgy fog kinézni, én vizuális típus vagyok, szeretném elképzelni, hogy délután 4 óra, nem tudom, 4:30 magasságában fölmentek a színpadra, még nem tudom, a pólóban, farmernadrágban, és akkor megbeszélitek, aztán utána 1:30 szünet közben átöltözünk pingvinbe, és aztán kezdődhet a koncert.
3: Igen, tulajdonképpen ennyi a dolog lényege. Ugye a kamarazenekar vezetők közül aznap este csak én fogok majd játszani, úgyhogy nekem meg az átöltözésben annyi szerepem lesz, hogy az első fél időben én nem fogok játszani a koncerten, úgyhogy egy picit lesz ott átalakulni idő, mert hogy itt tényleg egészen más, amikor az ember, hát én bízom el, hogy heves vita nem lesz, de véleménykülönbségek biztos, hogy lesznek, amiben azért úgy bele kell állni. Ez egy teljesen más vérmérsékletet kíván, mint amikor az ember hát ilyen cool jelleggel ki kell menjen a színpadra, és arra fokuszálni, hogy perfekten elő tudja adni azt, amit lelki sokat készült. Úgyhogy igen, lesznek ilyen érdekes együttállások. És ami még talán fontos, hogy itt több kísérő esemény is van, csinálunk, szervezünk egy kurzust is, Keller András Kossuth Díjas hegedűművész lesz, aki tartja ezt a kurzust. Két meghívott trió lesz jelen, a Mikrokozmosz trió, meg a Sáréti trió, akik egy vonós triót, meg egy zongorás triót fognak előadni. Ez egy nyilvános mesterkurzus, amiben most már benne is vagyunk. És hát 17-én még délután 4 és 7 között az Óbudai Társaskör kamaraterméből az utolsó napot, azt végig tudja hallgatni minden kedves érdeklődő, aki esetleg szeretne eljönni, mert hogy ez abszolút nyilvános lesz. És hát a Bartók Divertimentót játszottuk az Anima Muzici Kamarazenekarral, az Andrásnak, és az, ahogy ő hozzányúl ehhez a darabhoz, amit egyébként már számtalanszor játszottunk, és megvan a saját véleményünk, az nagyon-nagyon sokat adott nekünk, hogy még elmélyültebben tudjunk foglalkozni a kamaramuzsikának a rejtelmeivel.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Anima Muzici Kamara zenekar alapító vezetője, aki az Anima napok megálmodója is, ez tehát 19-től 21-ig lesz az Óbudai Társaskörben, szóval velem szemben a stúdióban G. Horváth László hegedűművész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Anima Muzicé Kamara zenekar alapító vezetője, G. Horváth László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
2: Örülök, hogy itt lehet.
1: 19-től 21-ig, tehát az Óbudai Társas Körben Anima napok, de már most tart ez a bizonyos mesterkurzus,
2: így van, mondom, így
1: ugye,
2: van, így van.
1: Ahol az érdeklődők, a szakmabeli érdeklődők részt vehetnek előképzettséggel nyilván. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, most találta meg élet első hegedűjét, akkor ne nagyon menjen oda.
2: Szerintem akkor is nyugodtan, mert olyan világokat tud kinyitni a Keller András ugye a hangokon keresztül, hogy biztos, hogy az érdeklődést azt még jobban megmutatja. De egyébként az egész hétvégére valahol ez leszne a legigazán jellemzőbb, hogy itt mindenfajta típusú érdeklődőnek ajánlom ezeket a koncerteket, mert hogy ez nem egy ilyen fesztivál jellegű dolog, ahol mondjuk a sikerorientáltság a cél, hanem itt egy összekapaszkodás van, itt a vonós műhelyt használik leginkább erre a napokra, ahol a szakmaiság összegyűlik, és egymást is meg fogja hallgatni, és akkor egy kicsit el tudunk ezt azt lesni a másiktól. És hát közben mind a mellett, hogy végig a szakma lesz előtérben, ugye ezek a koncertek és előadások, ezek mindenki számára teljesen érthető módon világosan hozzá közelebb a kamarazenét.
1: És pont ezt szerettem volna megkérdezni, így közeledve a beszélgetés végéhez, hogyha ilyen töményen kapja kedves közönség a kamarazenét. Említetted, hogy lesz benne Dvorsák, lesz benne Debussy, stb. Stb. Hogy ez kicsit, mintha nagyon szakmabelieknek, vagy legalábbis hozzáértőknek szólna. Tehát, hogy nem biztos, hogy valaki, aki nem tudom, szombat délutánra programot keres, akkor pont ezt találja megfelelőnek.
2: Igen, hát én ugye be vagyok oltva kamarazenével, szerintem ez önmagában fantasztikus. És a mostani világban nyilván nekünk is vannak ifjúsági programjaink, ahol próbálunk egy kis moderálással, interakcióval közelebb hozni a zenét, de nekem meggyőződésem az, hogy a tradicionális koncertezés az önmagában elég is jó. És rengeteg olyan nagyon interaktív program van mostanában, ahol a mindenfajta háttér festésektől, meg nem tudom, tehát olyan programban is részt vettem, ahol abszolút csak háttérzene funkciója volt a Vivaldi négy évszaknak. Azt én egy picit azt érzem, hogy most már lassan hiányzik a tradicionális koncertezés, ahol tényleg a zenére figyel csak oda az ember, és egy kicsit azt is szeretném, hogy ebbe az irányba találjuk meg a közönségünkkel a közös hangot, hogy vissza a gyökerekhez, tehát hogy a önmagáért, a zenéért csináljuk mi is ezt a dolgot, és önmaga a zene az elég. A kísérő programok azok meg pont, hogy ezt szeretném, hogyha erősítenék, tehát azért erős a szakmai programok, hogy nyugodt keretek között egy másfél óra beszéddel, kiegészítő magyarázatokkal ott föl tudjanak készülni arra, hogy hogyan is lehet hallgatni mondjuk egy koncertet, hogyha valaki esetleg kevesebbet járt ilyen kamarazenei eseményekre.
1: Nektek nincs ilyen varázslat előadásotok, úgy értem a varázslat előadást, ami manapság divat, és már egyébként a szimfonikus zenekaroknál is előfordul, hogy akkor mindenféle vetítés vizuál legyen a háttérben.
2: Mi nyitottak vagyunk mindenre, és részt szoktunk venni a saját produkciónkban. Mi, amikor elkezdtünk ifjúságneveléssel foglalkozni, akkor vettük észre, hogy egy csomószor elvonja a figyelmet a lényegről, a mindenfajta hát különböző hozzárendelt dolgok. Úgyhogy mi a saját programinkban ezt elkezdtük lebontani. És természetesen például több ismeretterjesztő családi koncertet is csinálunk, ahol egy tételt játszunk el, és előtte beszélek a zeneszerzőről, hogy hogyan keletkezett ez a mű, hogy mi az érdekesség, mik az összekapcsolódások, és ezt nagyon fontosnak tartom. De a zene közben nem igazán szerencsés, hogyha más is történik, mert biztos, hogy csak arra fog figyelni az ember.
1: Ismerve valamennyire téged, amikor van ez a bizonyos bevezető, amikor elmondasz pár szót a zenéről, vagy a zeneszerzőről, stb. Ezt te megírod előre magadnak, és azt mondod el, vagy. És én ezt, várj. Én ezt látom magam előtt, a lelki szemeim előtt, hogy igazából pontosan tudod, hogy mit kell majd mondanod, nem írod meg magadnak, aztán egyszer csak, nem tudom, a Kata vagy bárki más a zenekarban egy kicsit megbököd a vonójával, hogy most fejezd be, mert túldumáltad.
2: Igen, szóval valahol a kettő között van, tehát én szeretek úgy fölkészülni, hogy én vázlatot szoktam magamnak otthon írni papírlapra, tollal kifejezetten, és akkor tehát, hogy utána nézek, hogy az adatok stimmeljenek, és valahogy a memóriám úgy működik, ha leírtam, akkor megjegyeztem. Tehát, hogy azt a papírlapot, tollat otthon hagyom, és aztán onnantól kezdve improvizálok mindent, de az adatokat nekem azt le kell írni, és egy gondos után járással utána már tud az ember improvizálni, és a színpadon sose viszek magammal semmifajta jegyzetet, mert az csak bonyolítja a helyzetet. Hogyha éppen nem arra menne az a mondat, amit szeretnék, és láttam, hogy miért akartam elmondani még tegnap ilyenkor, amikor készültem, abból biztos, hogy baj van, tehát azt nem szabad.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. 19-től 21-ig, tehát anima napok az Óbudai Társaskörben, de a mesterkurzus már most ebben a pillanatban is tart, vagyis hát ma is tartott, és holnap is fog majd tartani. És hát évad vége van. Úgyhogy gondolom pihenés a nyáron, vagy nem, meg a következő évad összepakolása?
2: Tulajdonképpen a következő évaddal már elkészültünk, és az utolsó simítások vannak, és aki 19-én, 20-án vagy 21-én ott lesz, ott már kézzel fogható a nyomdából frissen ropogósan kijöve az évadfüzetünket találkozhat, abban most három bérlet lesz a Grandiózó Animátó Capriccioso, szokásos program.

0: Nagyon régóta beszélgetünk már bizonyos témákban, amikor éppen nem tudom, valami újdonság van az életetekben, és erről még nem dumáltunk egyébként. 2010 óta szerintem, vagy úgy emlékszem, hogy nem beszéltünk róla. 2010 óta működik az Anima Muzici, nyilván egyéb dolgok is előfordulnak az életedben. És ezt én még nem kérdeztem meg tőled, hogy olyan dolog előfordul-e az életedben, így, hogy egyébként milyen bejáratott az együttes, meg minden van a hátad mögött. Mi a helyzet az oktatással, Laci?
1: Ez nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy ez folyamatosan velem van, ez a kérdés. Jelen pillanatban nem aktuális az, hogy egy intézményben folyamatosan jelen tudjak lenni. Szoktam besegíteni itt-ott, de nekem szívügyem, hogy valamilyen módon legyek. Valamilyen módon egyébként a kamarazarkas próbák is egyfajta ilyen oktató jelleggel tudnak lenni, működni. Ezt én nagyon-nagyon szeretem csinálni, és a nem túl távoli jövőben el tudnám képzelni, hogy a Zenakadémia kamarazenét oktassak, mert a kamarazene az nagyon-nagyon közel áll hozzám. Ez sok mindennek az együttható, hogy ez mikor kerülhet erre sor, de alapvetően talán inkább most még csak az ilyen időleges kurzusok az, amiben lehet rám számítani.
0: Bátor szülők vagy gyerkőcök vannak, akik esetleg nem tudom, egy ilyen ifjúsági bérlet vagy előadás után oda mennek hozzá, hogy elnézést, művész úr, nem lehetne, hogy a gyerkőccel szombaton délután 4-től 6-ig foglalkoznak kicsit?
1: Hát volt már mindenre példa, igen, az ember finoman próbál kilépni ezekből a dolgokból. Tehát egy óriási felelősség az, hogy valaki folyamatosan foglalkozzon egy diákkal, hogy az ő személyiségfejlődése az hogyan megy végig, és azt teljes lelkülettel is itt el kell csinálni. Intézményi keretek között valószínűleg van lehetőség. Meghallgatni szoktam egy-egy zenakadémistát, amikor kéri, de csak akkor így távolról adok egy-két tanácsot, és akkor csinálja tovább nyugodtan a dolgát, ahogy szerette volna. Végig kísérni az útját még senkinek nem volt alkalmam, de azt egyáltalán nem zárom. És őt vágyok is rá, hogy ez az idő is eljöjjön.
0: Legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, ez pedig az, hogy volt egy ilyen része a beszélgetésünknek, amikor arról beszéltél, hogy mi az, ami hozzásegíthetné a kamarazenekarokat ahhoz, hogy fent tudjanak maradni, és tovább tudjanak dolgozni intézményi keretek között, állami támogatásokkal, stb. És hát nyilván az elmúlt 15,5-16 évetek azért gondolom itt-ott néha megtépázott volt. Nem volt olyan sosem, mert nyilván voltak olyan időszakok, amikor nagyon futott a szekér, de volt, amikor nem tudom, most nem jön a támogatás, most nincs koncert, amikor azt mondtad, hogy akkor én most ebből kiszállok, hogy akkor csalódtam benne.
1: Csalódni sosem csalódtam, hogy a nehézségek mértéke az mindig változó volt, és ez egy olyan hullámzás volt az elmúlt 15 évben, hogy azt gondolom, hogy mindig pont akkor a keresztet kapott csak az együttes, amit még el tudott viselni. Egyébként tavaly volt egy olyan időszak, ahol le kellett ülnöm az zenekarra, és azt kellett mondanom, hogy srácok, részemről én csinálom, ahogy tudom, de nem sikerült megcsinálni azt, amit szerettünk volna, úgyhogy el kell engednem ezt a dolgot, és soha olyan nagy erős összetartás nem volt a csapatban, mint ebben az időszakban, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, hogy egyben maradt a csapat. És hát biztos lesznek még nehézségek, de már olyan sok mindent értünk meg együtt, hogy azt gondolom, hogy csak bizalommal kell a jövőbe nézni, és kitartóan csinálni tovább a munkát, és megvan a hely annak, amit mi csinálunk, úgyhogy meg fogjuk találni.
0: 19-e, 20-a, 21-e ebben a hónapban Óbudai Társaskör Anima Napok. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló következik, egészen pontosan a keddi programajánló Fekete Lacitól, mint mindig már, amit hoztál. Szia, Laci!
2: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, hogyha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal remélem, hogy jól ejtem a nevét, Sihengi-től. A címe pedig Shaolin Spirit uralkodja az életeden, ez a könyv címe. A nemzetközileg is elismert Shaolin mester most először kínál saját életútjába a betekintést a hagyományok mindeddig kiadatlan módszereibe. A Shaolin hagyományok, ugye, melyek ápolásának több mint 1500 éves múltja van, segítenek abban, hogy a testünket és elménket egységként érzékeljük, és hát egy következő szintre lépjünk, úgyhogy aki erre fogékony, a keleti misztifikációra, annak ajánlanám ezt a könyvet.
1: Köszönjük szépen, Laci!
2: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Florosz Zoe énekesnő, színésznő és producerrel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig G. Horváth László hegedűművésszel beszélgettem, és már ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Bércsesi Robi, valamint az Arthur Rambóból Balasi Ádám. Köszöntelek titeket a műsorban.
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Na hát, itt van egy közös produkciótok, a Himnusz Így Vagy Jó. Na hát, még mielőtt erre rátérünk, egy kicsit meséljetek erről az együttállásról, hogyan találtatok egymásra ehhez a dalhoz.
2: Agos Marcival már évek óta nagyon jó barátok vagyunk, és említette egyszer, hogy lenne egy dal, amit szeretné, hogyha együtt énekelnénk el. Uh-huh. Feljött hozzám, akusztikus gitárral eljátszotta a dalt, végig megvolt az egész a fejében, és kiválasztottuk azokat a verszakrészeket, amiket majd én fogok énekelni, és azokban én egy kicsit így a saját képernyőmmel formáltam a dalszöveget, tehát a szövegírásban kicsit szerzőként is szerepeltem. Majd miután mind a ketten elégedettek voltunk a nótával, utána jött a következő fázis, a stúdiózás, és mivel én ebben a projektben egy featuring énekes vagyok, ez egy Arthur Rambo dal, ezért az Ádámmal, aki a zenekarban zenél, illetve még a produceri munkákat is ellátta, folytatták a hangszerelést és a dalok kidolgozását. Erről jól tud beszélni, én már csak a kész dalt hallottam.
1: Ádám, folytasd!
3: Igazából megkaptam azt a verziót az Agócstól, ahol a Robival ketten eljátsszák a dalt, itt telefonos felvételen, akusztikus gitárral, és utána én elkezdtem hozzá ilyen zenei ötleteket megálmodni, vagy belehallani, és hallottam hozzá egy gitártémát az elejére, ami végül is a fő témája lett a dalnak, meg a középrészhez, stb. Szóval így igazából ilyen gitárral meghangszereltem a dolgokat. Utána így hárman találkoztunk a próbaterembe, és elkezdtünk csinálni neki egy ilyen félprofi demót, ahol igazából nem is tudom, ott voltunk valami 12 órán keresztül.
1: Aztán.
3: Rettentő jól éreztük magunkat, egyébként nagyon vidámak is voltunk közben, és ilyen délután 3-kor kezdtünk, nagyjából éjjel 3-ra így megvoltunk ezzel a demóval, és másnap még volt egy koncertem Szegeden, ahol útközben az autóban még gyártottam alá egy ilyen demódobot is.
1: Azt a mindenit. Na hát már is a hallgatók is meghallgathatják, hogy miről van szó. Hát most így ketté bontanám a következő kérdést, egy pici jövőbe tekintés még, mielőtt lemegy a dal itt a Petőfin. Arthur Rambo házatáján, valamint hát Robi Hiperkorma házatáján mikkel várjátok a nézőket, hallgatókat idén?
2: Idén is kiadunk egy albumot. Az lett a címe, hogy Szemben a Holddal, már elkezdődtek a munkálatok, tehát összejöttünk a zenekarról és a daloknak az alapjait összeraktuk, hamarosan stúdióba vonulunk, és valamikor az év második felében fog megjelenni, ez már a 9. Hiperkarba album lesz.
1: Wow.
2: Ezen kívül ősszel, tavasszal klubturnéra megyünk, nyáron lesznek a fesztiválok, illetve szeptember 12-én ezen a napon leszek én 50 éves, és a Magyar Zeneházában lesz egy akusztikus szerzői estem, ahol a terveim szerint időrendi sorrendben az eddigi 32 éves dalszerzői pályafutásomból a legemlékezetesebb darabokat fogom elővezetni, ez lesz az én szolid születésnapi bulim, így a fél évszázados, ha már ilyen 50 éves múltra tekintek vissza.
1: Nagyon-nagyon jól hangzik. Na és Arthur Rambo házatáján?
3: Már dolgozunk a második album munkálatain, az első album felvételeinél is már megvoltak dalok, amik nem fértek már be az első 10-es csomagba, úgyhogy elkezdtük csinálni a többit, és már nem sokára lesznek dalpremierek is, és legközelebb pedig Budapesten április 10-én lehet minket élőben elkapni, és meglepően sok fesztiválon ott leszünk még idén.
1: Tökéletes végszó volt, hát további sok sikert nektek, és hát ha megjelenik új dal vagy új dal, akkor mindkettőtöket várunk itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszi!
3: Köszi!
1: Itt a Petőfi Rádióban a Nemzeti Dalban zenél nekünk tehát az Arthur Rambo, Bércsesi Robival kiegészülve, ez a Himnusz Így Vagy Jó.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival, és most itt egy újabb soron következő dal, Szabi Kíz, Juhász Zoli, Bankrablás. Az urak pedig itt ülnek velem a stúdióban, köszöntelek titeket.
2: Sziasztok.
3: Hello, hello.
1: Na hát, még mielőtt itt belevágunk pár percben a bankrablás elemzésébe, ez így milyen szép mondat volt, egy kicsit meséljetek 25-ről, hogy jutottunk el eddig, hogy éltétek meg a tavalyi évet egy kis hangolódásként.
3: Yes. Hát én ráírtam az Olira januárba, szerintem, vagy február volt?
2: Valahogy úgy.
3: Igen, és ráírtam Zolira, hogy szeretnék jelentkezni a Sávlekötő című műsorba, és hogy meg szeretném nyerni. És Zoli megmondta, hogy let's go, és hogy nyomassuk. Aztán végül így sikerült, szóval, hogy megnyertük a Sávlekötőt, aminek nagyon örültünk, és utána jöttek a további projektek.
2: Igen, és egy csodálatos évünk volt.
1: Jaj, de jó.
2: Szerintem számtalan életre szóló élménnyel mind a kettőnknek. Hát eleve a Sávlekötő, már maga a műsor is szerintem egy nagyon nagy élmény volt oda így beköltözni, és együtt dolgozni mindenkivel, és nem tudom, a stáb is ilyen nagyon cuki volt, és ez az egész egy nagyon, nagyon kedves dolog volt. Utána ilyen a döntő egy hatalmas élmény volt.
3: A parkban.
2: Igen. Oh. Aztán a Szigeten is játszottunk egy egész nagy színpadon, jó időben, ami nagyon jó volt.
3: Megírtunk nagyon jó dalokat.
2: Írtunk jó dalokat, ja, tényleg nagyon.
1: Az egyik ilyen a bankrablás esetleg?
3: Igen.
2: Az volt az egyik első konkrétan, amikor Szabi rám írt, hogy sessionáljunk már, akkor két dalt raktunk össze az elején, ezek jelentkeztünk a Sávlekötőbe, és egyik a Válasz volt, és a másik a Bankrablás, ezek egy időben születtek.
1: Tehát avassatok be, hogy mi volt az inspiráció a Bankrabláshoz.
2: Találtuk ezt a groove-ot, elkezdtünk rá vakerálni dolgokat, és valami miatt ilyen...
3: Nem ez a legmélyebb jelentési dalunk, igen. De hogy ez így kiegészült. kiegészült a formával, aki meg rá rappelt, és ő is egy nagyon mókás ember, és őt is a Sávlekötőben ismertük meg jobban, és akkor ő is mondta, hogy tökre szeretné olyan dalt írni velünk, mint a Válasz, és akkor elküldtük neki ezt, és nagyon megtetszett neki.
2: Igen.
1: Na hát már is meghallgatjuk itt a Petőfin, még egy kicsit a 26-os tervekbe menjünk bele. Koncert, kislemez, nagylemez, nem tudom én, akármi.
2: Hát ez mind a tarsolyban van. Hát mi most úgy döntöttünk, hogy végül is külön fogjuk folytatni két szóló karrierként, breaking news. ez már be van jelentve. Ezt nemrég hoztuk meg, ezt a döntést. Hát, mert úgy éreztük, ahogy így haladt előre ez az év, ahogy egyre több szabadságunk lett, és egyre jobban ki tudott teljesedni szépen, ahogy amit így mind a ketten akartunk.
1: Igen.
2: Kezdtük észrevenni, hogy azért ez eléggé két különböző irányba tendál.
1: Zenei világok tekintetében?
2: Igen, többféle szempontból is. Tehát hiába van egy ilyen nagyon erős közös alap, amikor működik, akkor nagyon jól működik, de hogy azért szívünk szerint sokszor nagyon más dolgokat akarunk csinálni.
1: Saját ambíciók, ilyesmi.
2: Igen, meg akár hozzáállás terén, vagy sokféle szempontból, szerintem hogy most 5 percet nem tudunk belemenni, de a lényeg az, hogy biztos, hogy ezt tudtuk volna folytatni, és még lettek volna jó dolog, de hogy kicsit erőltetett lett volna, és akkor inkább
1: világos.
2: Inkább úgy döntöttünk, hogy lehet okosabb, hogyha ezt ebben az intenzitásban nem folytatjuk. De biztos, hogy fogunk együtt dolgozni még, meg mindenfélét, csak most nem ebben a formában.
3: Igen, és szerintünk ez meg így pont rátette a mondat végére a pontot, ez a bankrablás kis lemez, mert ez kvázi összefoglalja az egész tavalyi évünket.
1: Világos.
3: Van rajta még pár kis finomság, de hogy igen, ezt szépen felnőttesen leültünk, és megbeszéltük, és nem haragszunk egymásra.
1: Jó, még. Ez a legfontosabb.
3: Még. Ezután az interjú után fogunk
1: vele. Ó, uraim, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert akkor külön is, és mindkettőtöknek mondanám, ha bármi jelenik meg, akkor látunk titeket sok szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönjük szépen, lesznek megjelenések mind a kettőnktől, lehet rá számítani.
1: Helyes. Itt a Petőfin, tehát szól Szabi Kíztől és Juhász Zolitól a Bankrablás fogad sok szeretettel.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a stúdióban. Vendégem Skyler, aki már egyszer volt is itt nálunk, nem is olyan régen. Köszöntelek, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Be My Friend, ez az újdonság címe, viszont én megkérdezném, hogy mi történt veled az előző, az első dal óta, amivel itt voltál velünk. Ez szerintem kb. 1-2 hónapja volt, most nem is vagyok benne biztos, de nem olyan régen, mesélj!
2: Igen, az előző alkalom óta, mióta itt voltam, nagyon dolgozom a dalokon, és írom az új dalokat, megveszem fel őket stúdióban, meg különböző emberekkel dolgozok együtt, aminek nagyon örülök, mert ilyen mindegyik dalom picikét más-más hangzást kap így.
1: Na, mesélj az újdonságról egy kicsit, mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, mi inspirált ehhez a dalhoz?
2: Az inspirált, nagyon szeretek olyan dalokat írni, amik különböző érzésekről szólnak, és ez pont egy barátságról szól, ami valamikor a barátságok így szétmennek, és nem tudjuk, hogy miért, de valamikor el kell őket engedni.
1: Igen, vannak olyan kapcsolatok az életben, amik ugye meghatározott ideig tartanak, valamikor szükséged van egy emberre pár évig, vagy az élet úgy hozza, és tényleg jó, hogy ott van, aztán meg ez elévül, ez saját, vagy mondjam, emlékekből, élményekből inspirálódott?
2: Igen, saját emlékekből. És szerintem sok embernek talán van egy ilyen, hogy van egy gyerekkori nagyon jó barátja, uh-huh. és akkor így szétváltok, és akkor így már nem vagytok barátok, de nem tudjátok, hogy miért.
1: Sikerült ezt feldolgozni ezáltal, hogy érzed?
2: Igen, igen, nagyon imádok dalokat írni, és ezáltal nagyon sikerült ezt feldolgozni, ezt
1: az élményt.
2: Igen.
1: Igen. Ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi találkozásunk után te Tájföldre mentél, azt hiszem.
2: Igen,
1: létezik?
2: Igen.
1: Na hát milyen volt Tájföld, és egyébként a tervekre rákanyarodva, ugye te össze-vissza utazgatsz a világban, mikre számíthatunk tőled így 26-ban? Ez lehet tényleg utazás, koncert, kislemez, nagylemez, bármi.
2: Hát elsősorban nagyon csodálatos volt Tájföld, és nagyon jó is volt, hogy ott is fel tudtam lépni, és a tájföldieknek előadtam pár dalomat, szóval az egy nagyon jó élmény volt számomra. Most jelenleg nagyon arra koncentrálok, hogy az új daloknak a release-je, magyarul is, meg angolul is írok új dalokat, és most nagyon erre koncentrálok, hogy a stúdió munka és az új dalok írására.
1: Hát akkor én tovább is sok sikert kívánok neked, köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy jössz majd harmadjára is valamikor.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Itt a Petőfin, ezek után zenél nekünk, tehát Skyler, eztől a Be My Friend fogad, sok szeretettel itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a stúdióban. Vendégem Héja Norbert, köszöntelek.
2: Szia, köszi a meghívást.
1: És hát itt van a Pont Úgy című újdonság tőled, viszont még mielőtt erre rátérünk, kérlek csak címszavakban, hogy értékelnéd így a zenei projekt szempontjából 2025-öt, valamint hogy indult be ez az év?
2: Hát most elég szuperül indult, mert összeraktam a nagy lemezemet, ami egy körülbelül fél órás játékidejű nagy lemez, 9 szám lesz rajta, és most lesz a lemez bemutató egy zenekarral május 7-én, úgyhogy eddig nagyon szuper minden.
1: Gondolom, hogy a Pont Úgy című dal is sok lesz majd.
2: Így van, reméljük. Így van.
1: Na mesélj egy kicsit róla, mi inspirált, hogyan született meg ez a dal, mielőtt még meghallgatjuk itt a Petőfin.
2: Hát ezt a dalt még jóval régebben írtam, még a lemez készítése előtt. Ez egy dal az elfogadásról, arról, hogy mennyire eleve elrendeltetettek a dolgok, és arról, hogy hogyan kell kezelni a nehéz helyzeteket.
1: Ha jól látom, akkor még nincs hozzá videóklip, viszont pont itt a bérlakásnál van egy nagyon jó kis vizuál, ilyen szövegvideó. Tervezel ehhez valamilyen képi anyagot?
2: Igen, most fognak elkezdődni a munkálatok, csinálunk hozzá egy nagyon jó videóklipet.
1: Egyébként itt meséltél a tartalmáról, saját élményekből építkeztél, vagy így általánosságban ezekről az érzésekről írtál?
2: Hát ez inkább kevésbé egy konkrét helyzetet leíró dal, inkább általánosságban arról, hogy mit gondolok a világról, de persze hát minden saját élményből építkezik.
1: Értelek. Na még mielőtt elengedlek és meghallgatjuk a dalt, egy picit az idei tervekről mesélj. Ugye megjelent most ez a, ha jól emlékszem, 9 számos zenei anyag. Mikkel készülsz még az évre? Ez lehet akár új dal, koncert, megjelenés, bármi.
2: Hát igen, ez még csak meg fog jelenni, tehát ez április végén lesz kint, és utána igazából összeraktam egy zenekart, akik nagyon tehetséges, nagyon profi zenészek, és velük lesz ugye egy lemezbemutató, és utána remélhetőleg még megyünk egy világkörüli útra.
1: Mi, komolyan?
2: Nem, de itt Magyarországon jó lenne egy pár helyen játszani.
1: Jaj, de jó, akkor én további sok sikert kívánok neked, időt, kitartást és hát energiát mindehhez. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Köszi szépen, én is.
1: Itt a Petőfin, szól pedig a Pont Úgy. Fogadj sok szeretettel.
3: Azt mondták, létezik az Isten.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégeim a Lázár tesók, Lázár Domonkos, valamint Lázár Ágoston. Köszöntelek titeket ismét.
2: Hello. Hello.
1: Figyeljetek, itt van az Ecsetvonás című dal. Egy kicsit fejtsük meg viszont előtte magát a Tél című lemezt. Unblock, meséljetek róla, mi volt az inspiráció.

0: 20 dalunk született egy év alatt, ami azt hiszem, hogy egyéni rekord.
1: Ez ilyen Vivaldi magasságokba emelt titeket, figyeljetek.
2: Igen, inspirált minket Vivaldi, meg mindenki, aki ezt a négy évszakos koncepciót csinálta már, igen.
1: Na hát akkor fókuszban most az ecsetvonás, ami hát hozza a tőletek annyira szeretett és ismerős, kicsit borongós, egyébként a telet is tökéletesen alá támasztja, és kicsit talán melankolikus, szomorkás hangzást. Ez, hogy mondjam, honnan jött egyébként, mert a legtöbb dal az ilyen esetetekben. Honnan jön ez a melankólia?
2: Hát figyelj, szerintem igaz az a mondás, unblock úgy a mai világra, meg egyáltalán az emberi létezésre, hogy ugye van az a Woody Allen bomó, hogy az élet rettenetes vagy nyomorúságos. Aha. És ez olyan szempontból tényleg igaz, hogy még egy nagyon jól működő, nagyon jó társadalomban, ahol a lehető legigazságosabbak a dolgok, ott is az embernek így az egyéni létezéssel, egyáltalán azzal, hogy hol a helye a virágban, azt szerintem önmagában egy csomó nehéz helyzet elé állítja az embert, és hát valahogy szerintem amúgy is Kelet-Közép-Európában, nyilván történelmi dolgok miatt is, szerintem az emberben amúgy is van egy ilyen egy olyan keserűség, vagy egy olyan alapvető, nem tudom, ilyen állapot, ami szorongással tölti el, és hát mi zenészek vagyunk, alkotó emberek, próbáljuk a művészeten keresztül kiengedni ezt.
0: Mostani világban tényleg egy kicsit ez a melankóliát kerülik az emberek szerintem egy kicsit, és igen, szóval mi nagyon szívesen felvállaljuk ezt így a nagy közönség előtt is, meg magunk felé is, hogy mi őszintén foglalkozunk ezzel a melankolikus dolgokkal is, nem csak az örömteli dolgokkal, mert azzal is foglalkozunk el.
1: Igen. Ami nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy plusz mélységet ad a dalnak, az az a csodálatos cselló aláfestés néhány helyen feljön. Meséljetek erről, ez hogy került bele?
0: Hát próbáltuk ezt a telet eléggé minimálisra hangszerelni, ami egyébként nem annyira könnyű, szóval nem nagyon, az nagyon könnyű, hogy szépen feldíszíted a kisminkeled a dalodat, de az, hogy #nofilter smink nélkül is működjön egy dal, az azért nehezebb. És hát mi próbáltuk most így azokkal az emberekkel, akikkel mindig is dolgozunk, a Csernovszki Márk, Rátkai Áron, csellósunk, akikkel együtt érzünk nagyon sok mindenben, így zenében is, és igazából ezek a szólamok egy este alatt így megszülettek, anélkül, hogy túl sokat készültünk volna rá, mert annyira érezzük így a vibe-ot együtt.
1: Uh-huh. Még mielőtt meghallgatjuk a dalt, nem maradhat el az a kérdés, hogy hát mikre számíthatunk tőletek most így a közeli jövőben, akár tavasszal, nyáron?
0: Voltunk a zeneházában nem régen, egy dupla zeneházánk volt, most lesz majd azt hiszem budaörsi napok.
2: Budanapja.
0: Budanapja. Lesznek ilyen budai dolgok, de lesz, illetve Kobuci is, és az is budai, de biztos Pestre is ellátogatunk, illetve a Dunán onnanra.
2: Igen, tehát talán ez az augusztus 4 Kobuci lesz az, ami egy ilyen nagyon kiemelt koncert az idén, úgyhogy aki egyébként szereti a Kobucit, meg a zenekar munkásságát kedveli, annak azt mindenképpen nagyon ajánljuk, mert ott nagy zenekaros felállásba jövünk, tényleg egy ilyen úgynevezett best of műsorra készülünk, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg ez az új helyzet, ami van az országban, ez visszahoz, elkinyite olyan kulturális lehetőségeket, amelyek mondjuk le voltak folytva, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy ez most ilyen szempontból is egy új éra lesz így a magunk fajta zenekaroknak.
1: Szerintem ez a tökéletes végszó. Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert nektek.
2: Köszi szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Itt a Petőfi Rádióban zenél tehát a Lázár Tesók, ez tőlük az ecsetvonás.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Évfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában is fogunk kalandozni, meg a képzőművészet világában is. Pár évvel ezelőtt még mindenkinek az a kép rémlett föl a gondolataiban, hogyha meghallotta a velem szemközt ülő művésznő, előadó művész nevét, hogyha nyilván színház. Újabban pedig már mindenféle ilyen hiper-szuper festményekre, grafikákra és illusztrációkra is kell gondolni vele kapcsolatban. Oszter Alexandra itt a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit, mint hogy eltolódott volna az életed. Kezdjük ezzel, csapjuk bele az egésznek a kellős közepébe, és látod, csak én látom így, mint hogyha most sokkal több lenne a képzőművészet az életedben. Mint
2: való, igaz? Igen, igen, de amúgy a kisfiam születése óta az folyamatosan több és több lett a képzőművészetből, és hát ugye kevesen tudják, de az volt az eredeti irány nálam. Tehát, hogy így rögtön általános iskola, utána a kisképzőbe mentem itt a Törökpál utcába, és akkor utána érettségi után is a képzőművészeti egyetemre felvételiztem, és ugye egy másfél évet voltam ott, és akkor jött a színház, és akkor így sodródtam itt bele, de igazából én festőszakra mentem, és festő akartam lenni, csak nagyon sok mindent akartam egyszerre már akkor is, és amikor így 20 évesen az ember ilyen alkalomszerűen kap egy lehetőséget, hogy közszínházba játszik, akkor hát akkor így az az első, szóval hogy ott nem lehet az, hogy jó, hát akkor várjanak egy kicsit, most még csomó mindent más csinálok, aztán majd visszajövök, tehát hogy ez így alakult.
1: Ez azért érdekes, ugye, mert kb. Egyidősek vagyunk, és mindenki, aki az elmúlt pár évtizedben figyelte a te munkásságodat, úgy a 2000-es évektől, nyilván arra gondol, hogy hát az Oszter Alexandra színésznő, és nem festőművész, viszont akkor ezek szerint, hogyha visszapörgetjük az
2: fordítva
1: időkerekét,
2: igen. Igen, igen, tulajdonképpen fordítva van, és mai napig ugye ezt csinálom, és ez volt a szívem csücske. Ez a kettő egy ilyen balanszt adott igazából, mert a képzőművészet az, ami ugye egy ilyen nagyon visszavonuló tevékenység, magányos tevékenység, míg a színészet ugye egy extrovertált tevékenység, és akkor ez a kettő nálam valahogy ilyen extra balanszot hozott.
1: Nem akarok ötleteket adni, de szerintem ilyen nem történt még, hogy akkor fölállsz a színpadra egy másfél órán keresztül, egy ilyen saját kis estel összeválogatsz, nem tudom, monológokat, verseket, énekeket, és közben megfestesz valamit.
2: Igen, milyen jó lenne, nem? Figyelj, köszönöm az ötletet.
1: Tekergessük már vissza odáig az időkerekét, hogy ugye a képzőművészet felé indultál el, aztán utána egyszer csak jött majd egy közszínházi lehetőség, és hát nyilván a te családodban azért túltengtek a művészek, talán fogalmazhatok így. Édesapád nem mondta, hogy kislányom, véletlenül se legyél színész.
2: De mindig elmondta, és ő aztán meg még bele is látott, hogy itt ilyen váltás jön, tehát hogy az a régi világ az már így elveszett, az már nem jön vissza, helyette jön ez a bulváros, egészen más világ, és ő már akkor mondta, hogy hát ez, tehát az, amit te láttál, mindig ezt mondta, amiben te felnőttél, az meghalt. Az nem lesz tovább. Tehát, hogy az ne csap be magad, tehát nem ez vár rád, amit te megszoktál. Ezt mondta.
1: Te nyilván a legnagyobbak között nőttél föl. Gondolom, hogy azért nálatok volt ilyen, hogy nem tudom, a édesapádnak a barátai átmentek hozzátok, és akkor ment a beszélgetés, fogalmazzak. Te meg ott voltál az asztal körül.
2: Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg nagyszerű művészek voltak, és nem csak apukám révén, hanem a nagymamám révén, mert a nagymamám meg ugye az opera világában volt otthon, tehát ugye mind a két oldalról jöttek a művészek, édesanyám révén meg ugye szintén a klasszikus műfajban ismerhettem meg a világ klasszisokat. Tehát apukám révén akkor így mondom, hát nagyon sokszor járt hozzánk Agárdi Gabi bácsi, aki maga is gyönyörű ilyen ikonokat készített. Járt hozzánk Besenyei Feri bácsi, őtőle van is egy festményünk, az apunak készítette, amikor Otellót játszott itt a Nemzetiben. Azt, mivel hogy a Besenyei Feri bácsi is volt Otelló ifi korában, és akkor, amikor édesapám játszotta, akkor festett neki egy ilyen képet, akkor, hát nagyon sokan még, Gáspár Sándor, és a Bánsági Ildikóra is emlékszem, nagyon sokat voltak nálunk így gyerekkoromban, meg hát nagyon-nagyon sokan, tényleg. A zenei oldalról pedig, hát ugye a nagymamám hozta be Pavarottit, mint olyat a külföldi művészt először, úgyhogy rendszeresen evett nálunk
1: ebédet. Volt nálatok a Pavarotti privátban?
2: Igen, igen. Képzelt. Mindig ott ebédelt, mikor jött ide. és számtalan esetben előfordult, hogy a desszertnek mindig megkérdezte, hogy van-e csokim, és én mondtam, hogy hát és nagymamám rám pirított, hogy valljam be, mert hogy így mondtam, hogy úgyis kövér, minek neki csoki. De hát egy gyereknek, tudod, ez mit érdekel egy gyereket, hogy híres vagy valami, hát megeszi a csokimat, ennyi. Ez a tragédia lényege. És ez tényleg így volt, mert ugye akkoriban nem lehetett Toblerone-t kapni Magyarországon, én meg kaptam valahonnan a Svájcból, és azt kellett előszednem, és ez a mai napig emlékszem el. De hát most persze Sziatoszláv Richterrel is találkoztam, anyukám ugye koncertezett vele, és Abbadóval nagyon sokat, hát szóval azért elég nagy nevek voltak, Ádó Cseccato, meg hát akik ismerik egy kicsit a komoly zenei kultúrát, azok tudják ezeket a neveket, szóval sok.
1: Kettőre gyorsan még rákérdezek, két művészre, Kállai Feri bácsival hogy voltatok?
2: Ővele annyira nem volt így baráti viszonyban.
1: Páger Antal?
2: Abszolút, igen.
1: Említetted, hogy igen, a képzőművészet volt az első, aztán utána jött majd a színház, mert jött egy közszínházi lehetőség. Édesanyád nem a színház világában mozgott, hanem a zene világában. Az nem érdekel, sosem nem szerettél volna leülni az zongorához, ahhoz túlságosan, nem tudom, hiperaktív voltál?
2: Én hiperaktív voltam, igen, de 8 évig zongoráztam, és önszántam volt, tehát nem azért, mert erőszakoltak, hogy zenét kell tanulnom, bár azt azért így azt elvárták, hogy valamilyen zenét tanuljak, de nem volt kimondottan így elvárás, hogy zongora, úgyhogy állítólag teljesen magamtól iratkoztam be, besétáltam megkérdeztem, hogy hol tartják a zongoraórát, elsős voltam, és bemutatkoztam, mondtam, hogy ki az anyukám, zongoraművész, ő nem hajlandó tanítani, úgyhogy akkor haladjunk. És akkor fölhívták anyukámat, hogy hát a gyerek zongorára akar járni, úgyhogy most mi legyen. Mondtam, jó, hát akkor írassuk be, szóval így beiratkoztam.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: állnak mögéd. A tiéd a való, csak a pletyka az övék. Ne utáld őket, mert boldusok mind, csak szórd közéjük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Hello, szia.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a gyermekkoroddal, meg az édesapád, illetve az édesanyád baráti társaságával kapcsolatban, akikkel együtt te fölnőttél, vagy ott sertepertéltél az asztalnál, amikor ők átmentek hozzátok. Te ilyen klasszik színházi gyerek voltál, hogy bent voltál az öltözőben, meg a büfében, amíg az előadások zajlottak?
3: Így, pontosan, már tudtuk kívülről az előadást, mikor mi fog történni, illetve hát egyszer, de akkor még elég kicsi voltam, mert ugye nyaranta, akkor a színészek többsége levonult Kőszegre, Gyulára, Várszínházba, akkor voltak ilyen ezek a Várszínház előadások, és akkor egy hónapot nem voltunk családilag. És ott előfordult, hogy hát Attilát játszották, édesapám volt Attila, és a nagy fináléban, ahol Attila haldoklik, és drámai csend van, mi úgy ítéltük meg a barátnőmmel, a Schaffer Ancsa lányával, aki gyerekkori barátnőm, hogy hát ön indokolatlanul hosszú a csend, úgyhogy benyitnánk, hogy az öltözőből, mert szóval a színpad az úgy volt megcsinálva, hogy ilyen ház kép, tehát olyan házképet láttál, tehát utcaképet, és mögötte az öltözők voltak, és hát mi ott már haláluntuk, az összes rúst kipróbáltuk, meg boákat fölvettük, már minden volt már ezt, és ezt minden nap, és akkor gondoltuk, hogy benyitunk, hogy most mi, na és hát a drámai csendben nyitottunk be, úgyhogy fú, hogy mit kaptam utána. Anyám ordított, hogy tönkretettem az előadást, hogy na hát persze mindenki röhögött, hogy a kislány bennyit, hogy vége van már. Hát ez kínos volt. Igen, tehát, hát igen, mert ugye minden előadáson már tudtuk, hogy mikor, melyik hangnál mi van, tehát mi ebben üttünk föl. És akkor vagy az öltözőbe, vagy a büfébe, hát, vagy néha azért szabadon voltunk engedve, akkor megmutatták, hogy hova nem szabad, és hova szabad, akkor feltérképeztük a színházat.
2: Ugorjunk gyorsan egy huszárvágással arra, amit te csinálsz a műteremben. Hogy történik az alkotási folyamat? Kiteszed azt a vásznat, aztán előveszed a palettát, és akkor tudod, hogy mit szeretnél, előrajzolódni, nem tudom, ráfröccsentesz valamit, majd lesz belőle valami. Hogy történik az alkotási
3: folyamat? Én leginkább úgy szoktam dolgozni. Először is az akadémiai alapokat tekintem a legfontosabbnak. Akkor is, hogyha így a gyerekekkel foglalkozom, akkor is. Tehát, hogy anélkül nem nagyon lehet. És én nem ráfröccsentem, és abból alkotok valamit, hanem úgy szoktam csinálni, hogy van egy témám, ami érdekel, teljesen mindegy, hogy most mondok egy fogalmat, mondjuk az elmúlás, és akkor szeretek hozzá párosítani mondjuk mítikus szimbolikákat, és akkor ezeket, mindig van egy fő motivum, amit előkészítek, megrajzolok, és azt felrakom a vászonra, és aztán azt elkezdem kidolgozni. És némi a háttérben, vagy közben is azért van terem, hogy azért úgy intuícióból van, amikor így jön egy csomó minden, hiszen az én vagyok, ami ott létrejön. De alapvetőleg én azért felkészülök arra, hogy mit fogok alkotni. Leginkább olajjal szeretek alkotni, olajfestékkel. És hát van, amikor egy hónapig is festek egy képet.
2: Mindig ugyanaz lesz a vége, mint amit előre elképzelsz?
3: Nem, nem. És néha néha jó, hogy nem az lesz, mert ennek adok teret, hogy azért így legyen benne egy kis ilyen intuitív alkotás is.
2: És mindig sikerül? Nincs olyan, hogy azt mondod a végén, az egy hónap után, két hét után, hogy hát ez annyira más lett, meg annyira nem, hogy akkor ezt szépen összetöröm, aztán elégetem?
3: Olyan, dehogy nem. Egy csomószor volt ilyen, de nem is az egy hónap után, hanem még közben. Aha. És volt olyan, amit teljesen átfestettem, tehát annyira úgy ítéltem meg, hogy ez vállalhatatlan, úgyhogy most akkor az egészet kezdem előről, de hát van ilyen.
2: És mindig fejből, mindig gondolat után, vagy néha van olyan, hogy kimész az erdőbe, kiteszed az állványt, és ó, de szép szarvas!
3: Hát igen, mondjuk a szarvas, ez nem áll modellt, hát sajnos. De egyébként van, igen, hát csinálok vadász kollekciót.
2: Tényleg?
3: Is,
2: ezt most hasonlítésből kérdeztem.
3: Én gondoltam, hogy te hasonlítésből, de tényleg csinálok vadász kollekciót, ahol inkább állatportrékat csinálok, és igyekszem itt a közösségi oldalamon így meg is osztani azért, ezeket is olajjal készítem, és ebből is készítek majd. Biztos, hogy össze lesz belőle kiállítás itt-ott-tam-ott. Igen, azokat is szoktam, és nagyon szerettem az állatportré, ez különösen az egyik kedvencem.
2: Megrendelésre, vagy csak úgy magadnak? Tehát, hogy olyan volt, mert hogy elment hozzád valaki, hogy figyelj, láttam egy képet tőled, Alexander, és ő nem csinálnál nekem egy olyat, hogy egy oroszlán ugrik egy szarvas szájából.
3: De szokott ilyen lenni, szokott. De a legeslegjobb az, amikor szabad teret adnak, és azt mondják, hogy az én stílusomba csináljak valamit, álmodjak meg valamit mondjuk oda a hálószobájába, vagy a nappaliba, vagy bárhova.
2: Portrét kértek már, hogy akkor itt vagyok, engem
3: hát az is előfordul,
2: szíves.
3: Igen. Igen.
2: Ilyenkor azt festi le az ember, amit ténylegesen lát, vagy amit a lelki szemeivel lát?
3: Hát jobb, hogyha azt fested le, amit látsz, és akkor még általában bele szoktak szólni, hogy nem lehetne egy kicsit kevesebb ráncomit, meg ott a nyakamnál, de mint kiderült, ugye, és mint tudjuk, ez több száz évvel ezelőtt is pont ugyanígy zajlott.
2: Igen. Azért kérdeztem, mert nyilván láttad te is a Szaffi című rajzfilmet, és Arzénának a képmása nem biztos, hogy pont úgy sikerült, mint ahogy ő azt
3: szerette. Az nem az.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő képzőművészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello.
3: Hello.
2: Beszéltünk képzőművészetről, festésről, technikáról, beszéltünk a gyerekkorodról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy olyannyira belástad magad az elmúlt években a képzőművészetből, hogy nem csak vadászkollekciót készítesz, vagy portrékat készítesz, de hogy egyébként ezt tanítod is, különböző workshopok vannak, meg táborok vannak, amiket te szervezel.
3: Igen, most már évek óta csinálom, hogy először gyerektáborokat szerveztem, hogy ilyen kis alkotó heteket tartottam, és úgy láttam, hogy nagyon szeretik a gyerekek. És akkor mindig kitalálok mindenfélét, hát idén is lesz, most már bővül a tevékenységi kör, tehát kiviszem őket plenár festésre, akkor egyben tisztázzuk is, mutatok nekik híres képeket, mert én szeretem, hogyha ők a kultúrát így magukba szívják játékosan, és nem kényszerből, ez beszokott jönni, ennek külön örülök. Aztán ugye persze elviszem őket túrázni, egyszer elmegyünk lovagolni, aztán rezet domborítunk, aztán kavicsot festünk, mindig megfestünk egy híres képet például, tehát hogy kiválasztok valami Van Gogh képet, vagy ami a könnyebben megfestető, és akkor ők azt ott megfestik, mint mondjuk egy élményfestésen. És akkor... ugyanezt felnőtteknek, na mert hát így indult, hogy jöttek a szülők, hogy nem lehetne felnőtteknek is, hát ez annyira jó, hát mondom végülis, de akkor lett, hogy vasárnaponként, és most már ez ilyen rendszeres, hogy minden vasárnap tartok egy ilyen kis festést ott nálam a műteremben, hát régen lovagterem volt, most már műterem, most nem lovagok találkoznak ott, hanem aki kíváncsi a művészetre, és minden vasárnap 2-6-ig nálam festés van, és akkor így kiválasztunk együtt valamit, és azt megfestjük akrillal. Azért nem az olajat választottam, mert ugye ez nehezen szárad, és akkor az komplikált ugye hazaszállítani meg, szóval sokkal egyszerűbb.
2: Ezeknél az élményfestéseknél, hogyha valaki elmegy, akkor ott általában előre meg van rajzolva, meg is mondják, hogy melyik színnel kell majd utána azt megcsinálni. Amikor neked van, akkor is előre ki van készítve minden, vagy említetted, hogy akkor egy Van Goghot kiválasztotok, és akkor születnek belőle olyanok, amelyek hát kicsit sem hasonlítanak, legfeljebb se vagy Tóbiásra.
3: Én úgy szoktam csinálni, hogy előre leegyeztetem. Van, aki például nem kéri, hogy előrajzoljam, mert ügyesebb és haladó. És akkor ott van az üres vászon, és kezdheti. Mm. Tehát, hogy haladóknak ez abszolút. Maximum csak nüansznyi dolgokban segítek, hogyha kéri. A kezdőknek viszont kell, hogy megrajzolva legyen a vászon, mert akkor csak kínlódna, és akkor így egy élményé válik. Igazából én nem úgy csinálom, ahogy a hagyományos élményfestéseknél, hogy oda van nyomva mondjuk narancssárga, sárga, kék, aztán boldogulj, hanem nálam rengeteg szín van, és én segítek kikeverni az adott színeket is, hogy tényleg minél jobban hasonlítson. Tehát olyan nem csak híres képeket festünk meg, például az én festményeimet is megfestjük néha, és akkor valaki választ, hogy mondjuk én most például a pávát festjük meg jövő héten, és akkor jönnek, hogy akkor azt szeretnék megfesteni, ami az én festményem, akkor segítek nekik lépésről lépésre.
2: Kiállításuk ma mi a helyzet, Alexandra?
3: Tavaly volt egy jó pár kiállításom, volt az Arany 10-ben, volt számos helyen még kiállításom szalonokban, és hát remélem most ősszel is, most egy kicsit annyi mindent csinálok már megint, hogy én mindig el vagyok havazva a teendőkkel.
2: Annyi mindent csinálok már megint, ez azt jelenti, hogy annyi sok kép van készülőben, vagy a színházon, meg a festésen kívül, vagy a művészeten kívül még mást is csinál.
3: Igen, tehát először ugye van a színház, akkor van az, hogy igen, rendelésre azért mindig készítek valami képzőművészeti alkotást, akkor emellett hétfőkedden jönnek hozzám gyerekek, akiket foglalkoztatok délutánonként, akkor emellett az Oszter birtokon csinálok, minden hétvégén van vagy elvonulás, vagy olyan program, ami péntektől vasárnapig tart, és akkor ebben van egy kis festés, erdőfürdőzés, hangtálazás, egy ilyen elvonulás. És akkor vasárnap van az élményfestés, és ugye hát ezeket szervezni is kell, meg tartalmat is kell gyártani, meg minden, tehát hogy az adminisztráció is benne van, és akkor közben szervezem a birtok életét is, úgyhogy hát igen.
2: A birtok élete, vagyis te vagy az intéző azzal a hatalmas területtel, meg mindenféle épületekkel, meg állatokkal, meg nem tudom, paradicsompalántákkal kapcsolatban?
3: Igen, igen, igen, hát ültetni nagyon szeretek, tehát ez nem maradhat ki. Mindig ültetek paradicsomot, paprikát, most idén kaptam cukkinit is, és ezeket is csinálom. persze, hát az bele kell, hogy férjen. Plusz nagyon szeretek kertészkedni, úgyhogy bizonyos területeket én csinálok, mert azt nagyon szeretem, igen.
2: Szeretek kertészkedni, az azt jelenti, hogy akkor elültetem a paradicsompalántát, vagy a másik része, amit egyébként kevesebben szeretnek, hogy akkor én most felveszem a gumicsizmát, vagy mezítlemek, és akkor gyomlálok.
3: Hát például nálunk a gyomlálás, meg ez, hogy tűlevél összetakarítás, ez úgy néz ki, hogy havonta 50 zsákot cipelek ki. Egy jó nagy zsákot. Tehát ez nem olyan, hogy kicsit kihúzogatok egy-két gyomot. Hát ezért ez 3 hektár, mondjuk ebből jó, mondjuk 1 hektárt azt aktívan én csinálok, tehát azért az ott eléggé húzós, igen. Tehát minden nap kell ahhoz valamit csinálni, hogy az szép legyen.
2: Derekad nem szokott fájni?
3: Nem, sportos vagyok.
2: A hangtálat említetted, hogy az is benne van ezekben az álmodolásokban, ez manapság eléggé divatos. Te is beleástad magad, és ezeket te tartod, vagy hívsz
3: nem,
2: valakit?
3: Nem, én hívok valakit, igen, mindig más jön. Én szeretem, tehát szeretem a rezgését, szeretem a hangját, és tényleg nagyon ellazít. Tehát, hogy most igen, lehet, hogy ezért is divatos, még ha nem is megyünk bele mélyen, a lényeg az, hogy ellazul az ember, és legalább kikapcsol egy órára.
2: Emellé, hogy fér be a színház? Annyi mindent csinálsz ott a birtokon, említetted, hogy miféle szertágazó tevékenységeid vannak, tehát emellé, hova pakolod be a színházat?
3: Hát nézd, az fix, hogy amikor én játszom, akkor az van, de én attól még délelőtt tudom ezeket csinálni. És nem egyszer van olyan, hogy például így csúcsra járatom magam reggel 7-től, mondjuk délután 4-ig, lezuhanyzom, hajat mosok, rendbe vágom magam, és megyek a színházba. És akkor nyomom éjfélig, ez elég gyakori, hogy így van. Nyilván szeptembertől nem így lesz, mert akkor megfogadtam, hogy próbaidőszak lesz, folytatunk egy jó kis előadás fog, azt fogjuk próbálni, amit az Orfeumban elkezdtünk, ez még titkos, de már nem is annyira titkos, de megfogadtam, hogy most csak erre fogok koncentrálni, úgyhogy szeptember-októberben azzal fog foglalkozni, tanulok, bejárok ugye a próbákra, és közben mennek persze az előadások, úgyhogy az csak az lesz a fókuszponton.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Hello.
1: Téged hogy szólítanak a barátok, barát?
2: Alexandra vagy Sandra? Csak Szandi ne legyek.
1: Arra ugrasz?
2: Hát arra igen.
1: Ne is ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy beszéltünk képzőművészetről, beszéltünk színházról, ami meghatározta a gyerekkorodat is, mint színházi gyerkőc. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy egy csomó előadásban szerepeltél az elmúlt évtizedekben, és hát nyilván folyamatosan jelen van a színház az életedben. Most a festő vászonok mellett, vagy nem tudom, az állványok mellett, mögött vannak olyan szövegkönyvek, amelyek éppen arra várnak, hogy akkor te azokat megtanuld?
2: Hát igen, igen, az Orfeumban készülődik egy új darab, az Orfeum születésnapján fog debütálni ősszel, és még titkos, még a címe is, meg minden, de a folytatása lesz annak, amit nagy sikerem megy, és most már tényleg 10 éve játsszuk, ez az Anyád kénye című előadásunk, ahol ugye 4-en vagyunk csajok, és az életünket ilyen dobozokból pakoljuk ki, és hát bemutatjuk, hogy a mai világban, ahol mindenki tökéletes, meg a párja is tökéletes, és olyan gyönyörű, mert gazdagok, és szép helyre mennek nyaralni, és a gyermekeik is tökéletesek. És ebben ugye a darabban pedig az mutatkozik meg, hogy ja, nem. Tehát, hogy nem. És hogy nem így működik az élet általában. És ez nagyon azt gondolom, hogy betalált, mert azért nézik meg ilyen sokan, mert hogy életszerű ebben a nagyon fura világban. És ennek lesz a folytatása, mert ez az anyaság, meg amikor az ember hirtelen anya lesz, és sokkolóan hat rá az élmény, hogy hoppá, egy másik időszámítás kezdődik. Aztán jön a kamaszkor. És azok a szülők, akik a kamasz gyerekeikkel küzdenek, illetve az az élethelyzetet nem csak erre kihegyezve, hanem az egész élethelyzetre, hogy ilyenkor mit él meg egy ember, na erre hegyeződik ki majd ez a darab.
1: Nagyon régóta játszátok, 4-en vagytok benne színésznők, te vagy az anya 2, vagy hogy?
2: Nincs így. Halmon Petrával, Horváth Lilivel, Kisvalmi Krisztával játszuk, és igazából egyenrangúak vagyunk.
1: Az olyan, mintha ilyen jutalomjáték lenne, valahol ezeket a neveket.
2: Teljes mértékben az, is nagyon jó kis csapat vagyunk.
1: És fogjátok játszani a nyáron is.
2: Bizony, bizony, mert ugye Orfeum most bezár, de lesz ott kívülős, ilyen pitézős így az Orfeum előtt, itt Budapesten, viszont levonul az egész stáb Balatonra, és Paloznakon lesz a paloznaki piknik, és ott bizony, június 11-én lesz a paloznaki piknik keretében

0: utazós ilyen kis darabok, de azok csak ritkán mennek, de azokat is nagyon szeretem. És megmondom őszintén, többet nem is vállaltam, mivel hogy annyira ráfókuszáltam a birtok ügyeire, meg annyira szeretném fölépíteni azt, hogy a birtok mint olyan ugye működjön, és egy folyamatos látogatottságot érjen el, hogy most minden időmet és energiámat ezt teszi ki.
1: Azért kérdeztem, mert hogy aki korábban olyanokat járt, Csehovokat, Molnár Ferenceket, stb. Játszott, nem hiányzik az életedből a színe?
0: De nagyon hiányzik. Való igaz, hogy nagyon hiányzik. Ugyanakkor valahogy most ez a feladatom, tehát én azért ebben fatalista vagyok, hát ha egyszer most ez a feladat, akkor ezt kell csinálni. Ez nem azt jelenti, hogyha kapok egy ilyen, mondjuk egy ilyen felkérést, ó, hát biztos, hogy nem mondanám, hogy nem.
1: Július 11-én, tehát Anyád kínja, játszátok Paloznakon, és ezen kívül a nyárra, van-e még valami, ami függőben van, vagy csupán beállsz majd az állvány mögé, és akkor festés, meg táborok, meg elvonulások?
0: Igen, a tábor lesz majd július 20-tól 24-ig, akkor hétfőtől péntekig megint lesz nálam egy ilyen alkotótábor, ahol mindent is csinálunk, úgyhogy ott várom azokat a gyerekeket, mert ez itt alvos tábor, szóval.
1: A gyerkőcöknek? Tényleg?
0: Gyerkőcöknek ott alvos tábor, és akkor igen.
1: Én azt hittem ilyen napközis, hogy akkor reggel viszik a gyerkőcöket, aztán este meg haza.
0: Nem, ott alvos tábor, úgyhogy ez nagy buli szokott lenni, meg nagyon szeretik is, és hát rengeteget alkotunk.
1: És akkor szalonnasütés, meg takarodó, meg minden.
0: Hát muszáj. Én szeretem visszahozni azt a feelinget, tudod, mint a 80-as évekbeli táborok. Itt nincs azért ilyen csengetek reggel 7-kor, tehát hagyom őket, úgyis egész évben szívnak az iskolába, akkor már ott legalább a táborban, ne. De amúgy azt a feelinget hozom vissza, szóval, hogy amennyire lehet letettem velük a telefon, tabletet, mert minek inkább kijönnek velem paradicsomot öntözni, meg megtanuljuk, hogy szedjük ki a hónai hajtásokat, meg ilyenek, tehát, hogy nem lesz ott idejük erre.
1: Pihenés lesz a nyáron egyébként. Belefér, vagy két paradicsom palánta gyomlálás közben, majd egy fél órát valahogy lecsípsz.
0: Talán augusztusban. Talán augusztusban nagyon szeretnék kijutni Olaszországba, mert nekem az a mindenem. Ugye ott is vannak gyökereim, és nekem az az igazi pihenés, hogyha egy pár napra, ha csak 5 napra is, de kimehetek. Úgyhogy remélem, sikerül.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére. Szandra, mondhatom, hogy Szandra?
0: Mond.
1: Köszönöm. Közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Nagyon régóta benne vagy a színház világában, meg a képzőművészet világában. Nem voltak még olyan időszakok, amikor azt mondtad volna, hogy nekem nem kell több olaj, most már hagyjatok vele. Én nem akarok több szerepet, most már hagyjatok vele. Én inkább nem tudom, valami más csinálnék.
0: Nem. Ez az életem. Tehát, hogy nem tudom, én akkor érzem magam boldognak, hogyha ezeket csinálom. Ez vagyok én.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Neked is, és a hallgatóknak is.

0: tudnék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahogy azt már megszokhattad, itt a Petőfin hazai dallamokkal töltjük a hajnalainkat, és ez persze szerdán is így lesz, úgyhogy mindenképpen tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a Negál elé jön most a Skampolo egy örökzöldje 1968-ból, ez a Maradj egy perc.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag